Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy 2 óra után is, köztük pedig Rádió 1 DJ, Regál Lili, aki pár hónapja tette a nagy bejelentést, hogy igazi világsztár.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel fél három előtt. Sam Feltel folytatom, aki a születésnapi fesztiválunkon 18 óra 55 perckor lép a nagy színpadra. Holnap a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Joel Corey-t hozom már is, aki a héten megtartotta a szezonnyitót Ibizán. Mi pedig holnap tartjuk meg a fesztivál indító bulinkat. Rádió egy születésnapi fesztivál. Holnap délután 5 órától most meg, na ná, hogy Joel Corey a Galantisszal és az igazi mai slágerrel, ez a Stay Longer itt Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is, csak a legjobbak, köztük lesz az újdonság Bibi Rexától, Raytől, de hozom majd Kágot is, Whitney Houston is a Higher Love-val, szenzációs dal, a kezdésen pedig egy csirent. A nagy kedvenc tőle az Azizán pár perc és ezzel indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, a kezdés pedig Martin Garrixé, aki ugye most legfrissebben egy Csirennel is dolgozott közösen, és ezért az Instagramja tele is van, nem csak friss, aktuális közös képekkel, hanem azzal is, ami a korábbi munkáikat, meg az egyébként nagyon hosszú barátságokat is bemutatja. Jó néhány kis időutazós fotó és content, ami szerintem kifejezetten jól sikerült. Na, ez viszont az igazi mai sláger, a Butterflies, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa, pedig nem először nyúl hozzá korábbi nagy giga sikerhez. És megint jól csinálta, sőt, nagyon jól. Most egy fétlesz dallal jön, teljesen újra gondolva Bibi Rexa, ez a New Religion itt a rádió egyen.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Holnap délután 5 órától pedig startol a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Elsőként a lemezjátszók mögött Kuki, aztán Lotfi Begi, a Diszkós Hit és Accent, valamint Tóth Abigail párosa következik. És ez még szinte csak az indítás. Rengeteg meglepetéssel, óriási bulival és igazi világsztárokkal készülünk. Meg persze mindez élő közvetítéssel már holnap délután 5 órától a Rádió 1 összes frekvenciáján. Na, most viszont az igazi mai slágerek között egy vadi új, szenzációs Ray, Where is my husband, ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy óriási kedvenc az óra végére. Mindjárt négy jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a következő óra elején pedig Lady Gaga és az Abrakadabra. Pár perc és ezzel indítok itt a rádió egyen, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki, hogy bírja az estét? A mikrofonnál Király Tamás. Holnap délután 5 órától pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Mindenki pihenjen rá a mai napon, szerintem. A ma este az ne a bulé legyen majd, az a pihé legyen, mert holnap, na akkor megyünk nagyot. 2 óra pedig most, a Turn the Lights Off-val, ezt indítom a rá.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, Benzsa, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az óra végére, pedig arra gondoltam, hogy hozok még egy frisset. Ugye elképesztően nagy hangtól, Ray Daltontól, aki ugye még Ryan Lewis oldalán kezdett, a Can't Hold Us-t a McLemore-ral közösen, és ez a dal egyébként a hip-hop és rap kategóriában a legtöbbet csazamozott felvétel, szóval Ray Dalton ebben a kategóriában is ott van a népszerűségi listán. Most meg itt a Rádió 1-en, a saját igazi mai slágerével. Ray Dalton, Blood Running, már indítom is!

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Yeah.
0: Csak
2: igazi mai sláger meg.
3: Sziasztok, mi
0: a Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét, magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamóca Fesztiválon. Jó időre számíthatunk. Köszöntöm, jönnek a részletek Ármán Évitől. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás, a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróci köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kis körút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. A munkálatok előtt a Bács-Víz ZRT szakembereivel is egyeztetnek, mivel az útburkolat felújítását megelőzően több helyen a régi vízi közműhálózatot is korszerűsíteni kell. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Új magyar rekord született Lajos Mizsén a szamócás vásári forgatagon. A rendezvényen egyszerre 323-an haraptak bele a Lajos Mizsei szamócába. Ezzel országos rekordot állítottak fel, írja a Vármegyei Lap. A résztvevők piros, fehér és zöld pólókban egy hatalmas szamóca alakzatot formáltak, amelyet drónfelvételen is megörökítettek. A szervezők szerint a program egyszerre szólt a közösségi élményről és a helyi termelők munkájának elismeréséről. A rendezvényen kézműves vásár, színpadi programok és gasztronómiai bemutatók is várták a látogatókat. Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kun Félegyházi Kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskun Félegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történet előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége Bács-Kiskun vármegyében is, sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
7: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkció. funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
5: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, május 23-a van, a mai napon a névnaposok a Dezső, sok boldogságot nekik, holnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órától igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, most pedig a folytatásban Teddy Swims jön, ez a The Door az igazi mai slágerek között, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cyril pedig ilyen nagy világsztárokkal dolgozik, mint Ed Sheeran, a Camera című felvételből ez a hivatalos remix, amit ő készített. Cyril pedig holnap itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon 20 óra 55 perctől.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes hétvége, ma 25, holnap pedig 27 fokkal, ami külön jó hír, mert hogy holnap Rádió egy születésnapi fesztivál, szóval az idő is rendben lesz. Ahogy a folytatás is, Zella Larson, Can't Dame Her a hírek után, ezt indítom. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a

0: generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kár enyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
1: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ennyit csak igazi mai sláger megy, most pedig egy világhírű holland DJ és producer Sam Felt a folytatásban, aki hihetetlen sok nagy kedvencet készített már, aktuálisan nekünk ez az egyik favoritunk, Rosalinnel közösen Sam Felttől a Heart Like Mine, a DJ pedig holnap 18:55-től a Rádió Egy Születésnapi Fesztivál

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertárépületek korszerűsítését is támogatják. A döntést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjaiból álló bizottság hozta meg. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten, a kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baon.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. Több közülük bútorozott, klímás vagy erkélyes. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhet és akad olyan hirdetés is, ahol házi állattartását is engedélyezik. A legolcsóbb fotó nélküli hirdetések 100 és 115 ezer forint közötti áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitásbővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztatás rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel.
1: Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Bács-Kiskunvár megyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Holnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, szerintem már mindenki tudja, addig pedig megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, és szerintem ezt is mindenki tudja. Most például Tiestótól, aki egyébként a hétfőket fogja az egyik ikonikus ibizai klubban tölteni a nyáron, ezt is bejelentette, a többi nap java része leszámítva a világ különböző fesztiváljét pedig Las Vegasban telik neki. Szóval ő Tiesto, ez pedig a nagy kedvenc tőle, a The Business. Ezt indítom már is, szép reggelt! Let's get down to business.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió Egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon korábban fél hét előtt járunk, és kávé helyett vagy mellett egy nagyon extra ébresztő szerintem most jól fog esni mindenkinek is. Ez az újdonság az. Bibi Rexa a Faithless dal teljes újragondolásával az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten, 40 ezer virág teszi színesebbé a várost idén-nyáron. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó faápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani, a környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a városüzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új színpompás virágok kerülnek a belvárosban, és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a híres.hu. A fejlesztések célja, hogy hosszú távon is megfelelő férőhelyeket biztosítsanak a családok számára. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyességi és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban Bács-Kiskun vármegyében a meteorológusok jelzése szerint milyen idő várható. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége Bács-Kiskun vármegyében is, sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak másfél nap, és startul a rádió egy születésnapi fesztivál. Holnap délután 5 órától először Kuki a lemezjátszóknál, de na, hogy az összes rádió egy DJ ott lesz, és a világsztárok. Szemfeld a Swiss Disco, az este csúcspontján pedig Cyril a lemezjátszók mögött. Na, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Most a Maroon 5-ot választottam KDB-vel közösen, nagy kedvenc, a Girl Like You. Ez jön már is, szép reggelt!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Foren jön, aki egész fiatalon elkezdett gördeszkázni, aztán gondolta, ebből lehetne csinálni videókat, feltölteni a netre, hát így lett YouTube sztár. Aztán elkezdett zenélni, gondolta, ezeket ki is lehetne adni. És így lett zenei világsztár. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Alex Foren és az Ordinary itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra, 8-tól ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten pedig vadi új játékot indítanak, ennek mutatom most a részleteit, aztán pedig Loi és a Get Lucky indít. Pár perc is érkezik itt a rádió egyen, előtte viszont Balázsik játékának részletei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét, magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamóca Fesztiválon. Jó időre számíthatunk. Köszöntöm, jönnek a részletek Ármán Évitől. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás, a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróci köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. A munkálatok előtt a Bács Víz ZRT szakembereivel is egyeztetnek, mivel az útburkolat felújítását megelőzően több helyen a régi vízi közműhálózatot is korszerűsíteni kell. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Új magyar rekord született Lajos Mizsén a szamócás vásári forgatagon. A rendezvényen egyszerre 323-an haraptak bele a Lajos Mizsei szamócába. Ezzel országos rekordot állítottak fel, írja a Vármegyei Lap. A résztvevők piros, fehér és zöld pólókban egy hatalmas szamóca alakzatot formáltak, amelyet drónfelvételen is megörökítettek. A szervezők szerint a program egyszerre szólt a közösségi élményről és a helyi termelők munkájának elismeréséről. A rendezvényen kézműves vásár, színpadi programok és gasztronómiai bemutatók is várták a látogatókat. Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kun Félegyházi Kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskun Félegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége. Bács-Kiskun vármegyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 34 óra. Holnap délután 5 óra Rádió 1 születésnapi fesztivál start. Természetesen a Rádió 1 összes frekvenciáján is közvetítjük, de azért a helyszínen lesz az igazán erős. Minden info, minden részlet a radio1.hu-n, meg pedig a Sophia the Giants már is Purple Disco Machine-nel közösen az igazi mai sláger a Paradise.

0: azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem csak, hogy szombat van, de hosszú hétvége indul, 3 nap hétvége, közben pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál és megállás nélkül igazi mai slágerek, az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Runnin, ezt indítom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Nagyon fontos, ma is lesz live mix, ma is lesz kívánságműsor, ma is lesz World is My Radio Show. Holnap viszont Rádió 1 születésnapi fesztivál. Let me take you dancing. Aminek mutatom a részleteit, minden, amit tudni kell erről most, aztán pedig Jason Derulo és a Take You Dancing itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: bírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertárépületek korszerűsítését is támogatják. A döntést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjaiból álló bizottság hozta meg. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten, a kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baon.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. Több közülük bútorozott, klímás vagy erkélyes. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető és akad olyan hirdetés is, ahol házi állattartását is engedélyezik. A legolcsóbb fotó nélküli hirdetések 100 és 115 ezer forint közötti áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
1: A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel.
0: Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Bács-Kiskun vármegyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és 46 éves a Star Wars, a birodalom visszavág, 1980. május 21-én került a moziba, szóval igazából 46 éves, meg két napos, ha nagyon szigorúak vagyunk, és ehhez, vagyis ennek a premiernek a dátumához képest még 10 évet kellett várni, hogy megszülessen Taylor Swift. Hát aztán pedig még néhány évet erre a darra tőle. Az igazi mai slágerek között az aktuális kedvencek a The Fate of Ophelia, ezt indítom már is.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez a lendület, amire számítani lehet holnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon délután 5 órakor startolunk, és ezen az estén egy olyan világszer is érkezik közülünk, aki Edgerennek a kamerájából ezt a verziót készítette. A hivatalos emisz ugyanis Cyriltől érkezik, ő is zenél nálunk holnap, most pedig a nagy kedvenc, ami már is indul, 8-tól pedig jönnek Balázsik, akiknek jövő héten új játéka is lesz, a nagy dalfűrészelés itt a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong.
12: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
15: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
16: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
17: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
18: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten, 40 ezer virág teszi színesebbé a várost idén-nyáron. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó faápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani, a környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a városüzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új színpompás virágok kerülnek a belvárosban, és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a híres.hu. A fejlesztések célja, hogy hosszú távon is megfelelő férőhelyeket biztosítsanak a családok számára. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
2: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban Bács-Kiskunvár megyében a meteorológusok jelzése szerint milyen idő várható. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége Bács-Kiskunvár megyében is, sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján

0: és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahol krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
2: Hát nem lehet, de legalább hogy próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
2: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
2: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk. Ja. Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdésed? Ezt megválaszoltam.
2: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
2: A körbe van macagolva.
1: Körbe van macagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon.
3: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen,
1: a,
3: de ki
1: a
3: kell szállítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogy nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, ugye, mert okos. Hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt még felületkezelni kellett a krumplit előtte.
2: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit? Vagy nem. Álcázási.
1: Ez álcázási.
2: Mert mondjuk... az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek? Vagy igen. Mi volt
1: mit
2: a te?
1: Egy krumplit? Nem tudom, igen. Kijött a menzáról.
3: Ennyi idővel a választások után krumpli.
1: De mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? De most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választás lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem. Ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére. Olvasom a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánya 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon meg próbálják összeszedni. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, krumpliban hoz be nekem a telefont. És akkor
1: igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis hazait. Hogy rakott krumplit, és akkor
1: abban van. Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen mini? Milyen nagy krumplik?
1: Vagy mekkora krumplik ezek?
2: És ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejövő hívása.
2: Ez ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga a telefon, ez egy kis telefon.
2: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt SIM-kártya, nélküli volt.
3: Aztán bedobták előzőleg egy paradicsomban. Ez már benn volt.
1: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
3: De mondom, zseniális hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
1: Tehát, hogy hogy nem tudod össze... Nem, ezeket kötözték
2: kötözve
1: egyébként.
2: Kötözve volt, össze volt madzagolva.
1: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
3: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
1: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jó. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ugye a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
3: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy előrelépés lenne stratégiai szempontból.
1: Teljesen
3: de ha más, akkor hát ugye betonnak tűnő hungarocellt, lefestel egy betonisabban.
2: Jó, de jó.
1: És azt dobnád át a másik oldalon.
3: Igen, igen. Hungarocellt, ugye kimáld a közepét, összeéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint hogy egy darab beton.
1: De milyen szürá is lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csíkos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
3: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták úgy, ahogy kell ánuszba bevinni neki?
1: De egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőt, hogy hogyan, dr. Vágó Zoltán. Hello Zoli, jó reggel, ciao.
4: Szép jó reggel, sziasztok.
1: Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
4: Hát megmondom, szintén a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
4: A sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtönön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplik érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszedegetni. Kevesebb a feltűnés.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
2: Betobják.
4: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetés végrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalán. Hígy, repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
4: Így igaz, ez azért kell gusztus, megkitartás is.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugyan nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot. Egyik felét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jó mutatott.
1: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert hogy ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
4: A SIM-kártyának az a probléma, hogy kisméret, nagyon kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthatatok tegnap. A SIM-kártya ugye az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető, ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Aha, de jó. Tehát beküldi a levelet, ráteszi a béget, és ott van alatta a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult. Műkutyakaki az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézett, tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, mikro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezett a fogvatartót, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a BV biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? Hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás. Nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőeljárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb szertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, ezt, hagyjuk ezt a témát.
3: Passzív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, tehát itt, hogyha visszajönnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást. Hm.
1: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
4: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem
3: természetesen.
1: Szilveszter, mint a ünnepek, nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
4: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
3: És élőállattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macskahasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Magyarországon ilyen nem, még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne csináld!
3: Nagyon szeretek látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
1: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Ez szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És ben volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
3: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
1: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot viszem, csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
4: Ezt nem tudom én se pontosan értelmezni, hiszen igen, hát ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a
2: nevelték
4: volna.
2: Ja. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor?
4: Hát a telefonoknak... Nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve maga a rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okos órát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot is ebben, de itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
1: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galamb vezet. Tehát ezt nem tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galamb vezet. Itt vagyok, vizsgatál, itt vagyok, hozom a tudtát.
3: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogy szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácelluszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy eltereli a figyelmüket, meg...
1: Igen, az se rossz megoldás. Éjszakai razia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Hát az éjszakai razia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak zárkát érintően, zárkanyítás, fogvatartott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az által használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogvatartottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
3: Ezt szokták csinálni gólyatáborokban is.
1: Igen, hirtelen rajtaütésszerű razia a körletben.
4: Hát itt előtte nincsen gitározás általában, de...
1: Na jó, van Zoli, nagyon köszítok, meglepő dolgok ezek azért igazából, de akkor ez tulajdonképpen a próbálkozások nem múlnak el, tehát az emberi találékonyság és a rokonság lelkesedése az nem múlik.
4: A lelkesedés nem mondjuk igény van, viszont a küzdelmi részünkre meg abszolút adott, úgyhogy szerencsére egyre inkább tudjuk szűkíteni a bejutási csatornákat.
3: Van következmény?
4: Ez nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ezt mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárgyhoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárásra is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következmény az ő tekintetében.
3: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
4: A galamb mindenképpen.
1: Zseniális. Hátizsákos galamb azon mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb, és akkor bárki bejutat, nem tud kimenő hívást indítani.
4: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál, ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni. Aktívan használjuk is.
1: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? Megőrülnek, megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
3: Megöli az algoritmus.
1: Igen, nem működik az algoritmus.
3: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, hogy már nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
4: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
1: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, nagyon szimpatikus, hogy leültél egy 16 éven, de maradj már benne még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
3: Lajos, hát te elvész, én is elmegyek, ezt nem bírom.
1: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon. Jó munkát. Köszönjük dr. Vágó Zoltán, felderítési főosztályvezetőnek, a BVOP-tól.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét, magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamóca Fesztiválon. Jó időre számíthatunk. Köszöntöm, jönnek a részletek Ármán Évitől. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás, a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróci köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kis körút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. A munkálatok előtt a Bácsvíz ZRT szakembereivel is egyeztetnek, mivel az útburkolat felújítását megelőzően több helyen a régi vízi közműhálózatot is korszerűsíteni kell. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Új magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagon. A rendezvényen egyszerre 323-an haraptak bele a Lajos Mizsei Szamócába. Ezzel országos rekordot állítottak fel, írja a Vármegyei Lap. A résztvevők piros, fehér és zöld pólókban egy hatalmas szamóca alakzatot formáltak, amelyet drónfelvételen is megörökítettek. A szervezők szerint a program egyszerre szólt a közösségi élményről és a helyi termelők munkájának elismeréséről. A rendezvényen kézműves vásár, színpadi programok és gasztronómiai bemutatók is várták a látogatókat. Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kun Félegyházi Kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskun Félegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége. Bács-Kiskun vármegyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy érdekes hírre bukadunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
1: Nem, veled szakítanak.
0: Vagy veled szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
1: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
0: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával, csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal

0: egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
1: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
2: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
0: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, igen. Hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
1: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban a van.
0: Generál a néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
1: És valójában ez van, igen.
0: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
1: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
0: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
2: Nem vagyok ide azért.
0: Éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
2: Így van.
0: Egy Prosecco még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy Prosecco-nak.
1: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
2: Igen, de nem jó mondott. Tehát nem akarnak szakít, szakítani. Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
0: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
2: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
0: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
2: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
1: Igen.
0: Hagyatosabban a műcsajom.
1: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit? Na?
0: Ez kétségbeesésnek számít.
1: Péter kérdezi Miskolcról. De ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
0: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
1: Mint harmadik fél. Nem csináld.
0: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
0: Igen. Oh.
1: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
0: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
1: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
0: Szerinted az emberek megteszik ezt?
1: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
2: Hát az nem.
1: Nem megcsalás nyilván.
2: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
0: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lendíteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan, tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
1: igen, igen. akivel megbeszéled, aki a lehet, hogy a pároddal csinál.

0: család, igen.
1: Igen, aki függ tőled anyagilag.
0: Igen, ja, abszolút.
2: És elbabusgatja a lelkedet.
1: Igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
2: Mindig van, fizetsz érte.
1: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10 000 forintja, az nem annyira sokat számít. Érted? Tehát, hogy az...
0: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az éjjel beszéli meg, mint a saját szerelmével.
1: De más, hogy neki pedig a felesége éjjel iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
0: Mármint, hogy a férjének.
1: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-jal.
0: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy légy, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmazd
1: szomorú
0: meg.
1: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmazd meg 15 év párkapcsolat törőre, és akkor így tessék.
0: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy.
1: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
0: nem
1: te
0: írod,
1: mert igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
0: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
2: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, hasonló, nekem. Nagyon
1: nem,
2: szabosod
1: nem, nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod? Ez ő, ehhez mit szólsz?
0: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei van.
1: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé?
0: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az jó legyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertárépületek korszerűsítését is támogatják. A döntést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjaiból álló bizottság hozta meg. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten, a kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baon.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. Több közülük bútorozott, klímás vagy erkélyes. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető és akad olyan hirdetés is, ahol házi állattartását is engedélyezik. A legolcsóbb fotó nélküli hirdetések 100 és 115 ezer forint közötti áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztatta rá Rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel.
1: Nyárias időt hoz a hosszú hétvége. Bács-Kiskunvár megyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a

0: Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki?
2: Valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
3: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye
1: hát nem kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkan most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant fel a
2: mondd
1: csávó.
2: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
2: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72-t, vagy 72-t láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
3: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. Te mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
3: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
3: Azt a rohadt.
1: De most, na most na. Álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
3: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát?
3: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy mivel injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
2: Hát egy 20-as le tudna tagadni.
1: Nagyon jó szemüveg. A szakáll, ahogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogát, kicsit ugye átvett valami elismerést, vagy életműdíjat, nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
2: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, hát, hogy mondjam, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
2: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
2: Igen. És nézd meg. Teljesen kicsimult az is. Tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak. De ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el meg nyugodni? Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
3: De most láttatok mostában a Demi Moore-t?
1: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
3: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
1: Tehát hova
3: most van most valami új hullámos plasztikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a celofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
1: De hogy tehát, itt valószínűleg nem csak arról van, hogy plasztikai is a vizet, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namib.
3: Nem parafin olaj.
1: Namib, nem tudom. Szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát. Nem, hogy egy ránc. De nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve. Tehát ne azt képzeljétek, rága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szanaszét feszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az
2: időkbe. Tényleg jól néz ki.
1: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják. Ez nem csak sima botox.
3: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
1: Hát kérdés, hogy mit tudna veled csinálni már 72 évesen, de lehet, hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát
3: állati jól néz ki.
1: Tehát nagyon durva.
3: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
1: Ő sejtet tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy csináljanak gyerekek?
3: Nem tudom, de küldjetek egy 4-1 kártyát.
1: Igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
2: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
1: Hogy
2: nem az igazi Travolta, csak egy Travolta, egy fiatalabb.
1: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
3: Az, hogy,
1: nem fogunk itt kinézni 72 évesen.
3: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki.
1: Nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly Hills klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon,
3: csinálja már
1: a Krasznai.
3: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész.
1: Én szerintem magad? Itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben, nem? Tehát ezt el kell odázni.
3: Szinten kell tartani.
1: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffetarcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a nevel gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. De majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk. De
2: és mozog az
1: évesen,
2: arca.
1: És mozog az arca.
2: Az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
1: igen,
2: hanem mozog.
3: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet takarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
1: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki mondja, igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
3: Hát hívjuk fel a Krasznait. Jó.
1: Hát nem tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy hogy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
2: piacára.
1: Nem lehet,
2: hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
1: Itt valami szérum van.
2: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is. Csak még nem láttuk a hatását.
1: Csak még nem tudjuk.
3: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, ez a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt megfelhúzatta az arcát. Itt
1: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt. Nem tudom, ki volt ő, de láttuk.
3: Hogy ez nem pénzkérdés, tehát, hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
2: az olcsó.
1: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
3: ment. Az olcsósítóba ment, nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
1: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen Freddy Krüger lett volna.
3: Felcsúszott.
1: Borzasztóan nézett ki, igen.
3: Furán nézett ki.
1: Na most ezt képest a Travolta nincs elrontva.
3: Nem.
1: De azt gondolod, ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, Leszbe, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukon. Valami van, tehát ez nem csak botox.
3: Arra az kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal, vagy változtatással jár.
2: 9-kor nekem feküdtöd aludni, nem írhatsz alkoholt.
3: Igen, akarnám én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy egyébként
2: megvagyok.
1: Na mi van, mit találtam?
2: Forradalmi, non-invazív,
1: igen,
2: jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
1: Ja, mert most valaki írta Travolta.
2: Sziasztok,
1: Travolta
2: vagyok. Sziasztok, Feli, Travi vagyok.
1: Új palotán csináltattam a kiskész klinikán. Nagyon szépen, doktor.
2: Szabóni
1: Hölvács
2: Elvira.
1: Nagyon jó, ott bekamott, olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldte el?
2: Itt van.
3: Ja, mert lenyilatkozta?
2: Itt van, nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
1: Igen, Joy napokon plusz
3: 10%-os kuponnal.
1: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintból.
3: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
1: megfeszesítik,
3: és akkor
1: igen,
3: utána azt szépen szinten tartják. Tehát megvan, amikor azt ápolgatják.
2: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
3: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van, hogy ez a teljesen indokolatlan.
2: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állánál.
1: Persze,
3: felgyűrték.
2: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
1: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
2: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
3: ezért
2: meg.
3: Ezért hoztam neked a hajad újabban.
1: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva, van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
3: Hát nem csak ott akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
1: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta, tehát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár, tehát már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, Neki viszont nagyon benézték, és borzasztóan néz ki.
3: Hát mert tehát... ő a Joy-napokon próbálják.
1: Igen, ő a kell. Hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
3: 72.
1: Azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
2: Így, igen.
1: 72 évesen így ebben a formában.
2: Jól néz
1: ki. Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát most nézd még... meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csáv
3: ott, ott van a vágás.
1: Ki a csaj mellette?
3: Hát a csaja.
1: Az a csaja?
3: Hát ezzel az arccal, viccelsz?
1: Azt hittem, hát a lánya.
3: Nem hiszem.
1: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
2: Nem lehet, a hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
1: Most hát azért egy 30-as van köztük.
2: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
1: Akkor tényleg nagyon jó.
3: Figyelj, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
2: Bali biztos. Én jó vagyok.
1: Rajta leszek? Azt de tudod, ez nagyon rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod? Ilyen nagyon, nagyon durván.
3: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítják,
1: igen.
3: És akkor elkezdek így szétcsúszni így a vonásait.
1: Igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
3: Tényleg. Mártra volt a se a régi.
1: Áj, de unalmas. Lányom, basszus. Közös filmet csináltak. És
3: a lányával
1: csináltak, ami közös filmet csináltak. Állítok, nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem, hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
3: A lánya 26 éves. Igen.
1: Na.
3: Hát akkor
1: de ma már nem tudod simán, ami az, amit a Ferenc. Lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában. Igen. Na mindegy, megnézzük majd.
2: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
1: Ja, mert alulról, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
2: de
1: lefele.
2: De neki lefelé húzták.
1: Igen.
3: Ott begyűrtek egy csomó mindent.
1: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó. A technológia az nagyon rendben van.
3: Istenem, bőven az apám lehetne.
1: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyet, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia, és most nem az izom növekedése gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 80 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly labor követi a Stallone-t mindenhol, és szednek mindent.
3: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat.
1: Igen?
3: És akkor csinálnánk ilyen before after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
1: Kipróbálnánk,
3: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
4: élményekről. Ha se eltorzulnánk a végére.
1: Igen, és a végén
3: itt ülne öt ilyen rossz.
1: Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
3: Vaj, te vagy az.
4: Egy ilyen légy.
2: Most gödöm voltam, majd nem.
1: Ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
4: Nyomokban varázs tartalmaz.
1: De mi van a száddal? Hát semmi, kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
3: Bali,
1: anyag.
3: Vidámban vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
1: Igen, sírsz vagy nevetsz valamit? Hát vagy kicsit meghúztak úgy fölfelé.
3: Egy hete nem tudok pislogni.
1: Én szerintem, ha már így minden mindegy, és bedobod egy eplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felválva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál? Meg most akkor aranyszövetet tettek a homlokomba.
3: Láttam már a falagomat? Ezt figyelj!
1: Igen. És kérdezünk, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni. És mindig várnánk 2 hét. Tehát most itt hol volt? Honnan jött? Mi történt? Azt szépként szeretnél.
4: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Hú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifejezetten.
1: Hát a Demi Moore-ral is mi történt? Tehát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, tehát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
3: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki. Hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
1: működik. Várj, azért... jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette. De én nem vagyok benne biztos.
3: Jól kíves műke.
1: Jézus Isten!
3: De miért szörny?
1: Hogy
3: hát reggel nem nézhet
1: hát
3: ki
1: semmi mozdulatlan az arca. Hát szét van.
3: Mindig hoz egy szintet. Reggel este. Nincs meglepetés.
1: Na ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
4: Ő a túltolt
1: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda a... harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
3: Én a Nicole Kidman is tehát, nézem, hogy... néha Nicole Kidman. Láttad Nicole... mostanában?
1: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
3: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
1: Belecsúszott megint?
3: Igen, de most meg, ő viszont meg, szerintem megtalálta a Travoltának a plasztikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
1: Jó. Igen. Jó, volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca
3: teljesen
1: a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
4: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
1: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami. Ugye itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
2: Császár zsemlével töltötték föl neki.
1: Igen, igen, ez kicsit oda túltolták, igen.
3: Na de hát most nézd rá, tehát hogy...
1: Én szeretem a Nicole Kidman, meg a filmjeit is, meg a sorozatait is,
3: mennyi,
1: jó.
3: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
1: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
3: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
4: jó nő. Hát 72-nél én... egy perccel nem
1: ezt öregem. Igen, 83-nál fiájtben, semmivel nem több.
0: És a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten, 40 ezer virág teszi színesebbé a várost idén-nyáron. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó faápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani, a környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a városüzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új színpompás virágok kerülnek a belvárosban, és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a híres.hu. A fejlesztések célja, hogy hosszú távon is megfelelő férőhelyeket biztosítsanak a családok számára. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban Bács-Kiskun vármegyében a meteorológusok jelzése szerint milyen idő várható. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége Bács-Kiskun vármegyében is, sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hatalmas változás zajlik a magyar bankok kínálatában, ezzel foglalkozunk, kicsit pénzügyi percekre nézünk, és azt mondják, hogy most először végre az ügyfelek lehetnek a nyertesek, mert hogy megérkezett a Revo, és ez itt nagyon átalakítja a piacot, kérem szépen, Revolut. Ki az, aki revolutuzik?
1: Mindenki.
0: Ki az, aki titokban utalgat ide-oda, és azt gondolja, hogy nem látja itt a NAV meg a bank?
2: Felejtsd el.
0: Rosszul gondolja, mindent látnak már egyébként. De hogy májustól állítólagosan több hazai bank is új portfólióval, új banki csomagokkal, új számlacsomagokkal jön, mert hogy reagálnak arra, hogy megérkezett a Revolut, ahol egy csomó olyan szolgáltatás van, ami vagy kevesebbe kerül, vagy ingyenes a te eredeti nagy bankszámládhoz és kártyáthoz, ami van rendelve.
2: Hát igen, azt mi is elmondtuk, hogy fióktelepet nyitottak itt Magyarországon.
0: Bizonyám.
2: És már akkor is mondták, hogy na ez innentől kezdve majd megremegteti az összes többi bankot, mert hogy a Revo annyira jó konstrukcióval rendelkezik, annyira csábító az ügyfeleknek, hogy erre muszáj lesz valamit reagálni a piacnak. Na hát most
0: igen. Ez a folyamat. Ők most már ugye egy ilyen hazai hivatalos fióktelep tulajdonképpen, kik ők, azt hiszem, ők litvánok ugye Revolut, baromi jól csinálják, és ugye a jegybank most már ellenőrizheti őket, tehát a tudom, az úgy van, hogy most már ugye nézheti az utalásokat, a bejövőt, a kimenőt, tehát kötelezheti a hazai jogszabályok betartására, ugye, mert hogy most már hivatalosan itt vannak.
2: Nincsen zavarosban haláznak.
0: Nincsen, látták, így van, így rálátnak egy csomó mindenre. De hogy ugye, ha te most belépsz, akkor te már magyar bankszámla számot kapsz, és így akkor viszont jöhetnek munkabérek, jöhet egy csomó utalás, tehát igen, tulajdonképpen rendes pénzforgalmat tudsz bonyolítani a Revoluton. És ugye bankon belül ingyenes az átutalás, tehát Revolutról le Revolutra az továbbra is ingyenes, külső bankra is megvannak a díszolgáltatások, de reagálnak most a bankok erre, és elkezdték lenyomni az áraikat. Tehát egy ilyen jó verseny alakult ki. Ez mindenképpen jó.
2: Mert a Revolnak egyébként még most is a tranzakciós költségei még mindig jóval alatta vannak általában egyébként, mint a többi banknak.
0: Igen.
1: Hát úgy, meg a valutaváltása ugye jó, aztán,
2: jó a felület,
1: automatikusan, hogy a külföldön fizetsz, akkor abból a fiókból fizet, ami az adott valutát akarja, az, hogy van benne azért elég sok jedi.
0: Rálát a NAV, vagy nem lát rá a NAV?
1: Rálát, megnyugtatlak.
2: Pali.
1: Bajban vagy, haver.
0: Ja, hát aki a Revoluton bonyítja a pénzügyeit és forgalmait is kriptózik, az arra rásorá nyugodtan, az meg is érdemli egyébként. De ez ugye ez egy általános kérdés, hogy most akkor én utalok valakinek feketén 5000-et, 10000-et, elvégez nálam valami munkát fusiba, akkor azt látja a NAV. De ezeket egyébként látja már, mert minden ilyen hivatalos látszik. Tehát Revoluton már nem tudsz úgy fizetni, hogy utald Revoluton, mert én nekem azt nem látják. Ugye a Revolut az így indult el?
2: Igen.
0: Utald Revoluton, mert akkor ezek az 5-10-20000 forintos ilyen egyszeri szolgáltatások, munkabérek, mit tudom, mint kifizeti, arra nem lát rá a NAV.
2: Hát volt egy idő,
0: ez már nem így van.
2: A legelején, ugye, amikor nem kellett gyakorlatilag semmilyen adatot megadnod, aztán volt egy
0: új kör. Vagy volt az elején, igen.
2: Egy új kör, ahol már meg kellett adnod az adószámodat is, de azok, akik az elején regisztráltak, azok még tudtak egy ideig ott a csalódásban.
0: Fura lett volna azért, ha működik egy ilyen fiók, vagy egy ilyen egy fióktelep, amire nem látnak rá. Tehát ezért ez egy érdekes lett volna.
1: De mikor már látod, hogy ennyi felhasználó van, meg mekkora pénz mozog rajta, akkor nincs az az ország, aki erre azt mondja, hogy persze, csináljátok csak
0: nyugodtan. Igen. Na, mindjárt megkérdezik Argyalá Józsefet, a Bankmonitor elemzőjét. Hello, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, itt jött egy nagyon, nagyon jó SMS, Hankó Balázs vagyok, tényleg látjátok az utalásokat. Na, mi a helyzet most? Hogy vagyunk akkor? Ez már tulajdonképpen a litván anyabanknak egy hivatalos hazai fióktelepe, amivel most a Revolut itt van, ugye?
3: Igen, ugye egy hivatalos magyar fióktelep indult, de ugye maga a migráció az fokozatosan történik meg, tehát nem biztos, hogy az összes korábbi Revolut ügyfél már a magyar fióktelephez tartozik, fokozatosan csatlakoztatják be őket, mindenki, akire sor kerül, az kap erről külön egy értesítést a Revolut applikáción keresztül.
0: És akkor most érdemes megnézni nekünk felhasználóknak a többi bank ajánlatát, mert hogy ők akkor elkezdték egy kicsit leporolni ezt a dolgot, és lefelé nyomni az árakat, tehát, de nem fog a bank nekem szólni, hogy rossz csomagba vagyok, nekem kell érdeklődni, hogy mehetek át egy másikba, ugye?
3: Hát, hogyha nagyon jó fej a tanácsadó, akkor szólhat, hogy rossz csomagba vagy, de nem ez a jellemző. Igen, szét kell nézni, hogy milyen banki ajánlatok vannak. Itt az egyik nagyon fontos, hogy legyünk őszinték magunkkal, hogy hogyan használjuk a bankszámlánkat, és ennek a szokásoknak megfelelő csomagot keressünk. Tehát, hogyha én egyébként utálom a Netbankot és a mobil applikációt, és mindent személyesen intézek, akkor ne olyan csomagot keresek, amit úgy hirdetnek, hogy digitálisak, ingyenes vagy olcsó.
2: Mik azok a főbb jellemzők, mik azok, amikkel reagál a többi bank erre az új, mint a Revolutnak a megjelenésére? Tehát jellemzően mik azok a költségek, amikből próbálnak most faragni?
3: Hát van egy masszív díjverseny, fogalmazzunk így. eddig is voltak teljesen ingyenes bankszámlák. Hát lehetett olyan banki, tényleges klasszikus banki csomagot találni, amiért nem kellett fizetni se alapdíjat, se átutalásért, se készpénzfelvételért. Viszont itt voltak feltételek, ami jellemzően egy meghatározott összegű havi jóváírást akart, és voltak egy meddig kérdés, mert jellemzően 1-2-3 évig biztosították ezeket az akciókat. Azt mindenképpen látni lehet, hogy egyrészt a feltételek puhulnak. Tehát ma már minimálbér, vagy akár minimálbér alatti jóváírás mellett is lehet teljesen ingyenes csomagot találni, sőt, van olyan bank, ahol feltétel nélkül is. Ezek, ahol még mindig akciósan biztosítják ezeket, ezek is egyre hosszabbak. Már nem egy évig lesz nekem ingyenes, van, ahol már 2-3, sőt 5 évig is biztosítanak teljes díjmentességet. A másik, amit lehet látni, hogy ezek az akciók bizonyos tételekre gyakorlatilag megszűntek. És nem úgy szűntek meg, hogy visszavonták a bankok, hanem véglegesítették. Például az OTP banknak van egy kedvező árfolyamváltási lehetősége, ez akciósan volt eddig ingyenes, mostantól megkérdezték, hogy már nem akciósan ingyenes, hanem egyszerűen ingyenes.
0: Ha, tehát, hogy próbálnak tulajdonképpen a Revolutra reagálni. Arról van valami kimutatás, hogy mennyi ügyfelet cipkázott el a magyar piacról, vagy hogy hány százalék döntött úgy, hogy átmegy a Revoluthoz? Mert nyilván a bankok hát nem önszántokból reagálnak, hanem érzik ők is, hogy azért itt most egy erős versenytárs érkezett.
3: Hát a Revolut oldalán az szerepel, hogy 2,4 millió magyar ügyfele van. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon hány elsődleges klasszikus lakossági bankszámla van, az durván 7 millió. Tehát azért látható, hogy azért a jelentős, aki

0: pedig aki odakérte a Revolutra, az gyakorlatilag a munkaadója egy litván számlára utalt, ami lassabb volt, drágább volt, nem is minden munkaadó vállalta. Most már ez egy magyar számla lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Működni fognak a csoportos beszedési megbízások. Tehát ilyen, ahogyha valaki utalna Revolutról el valami miatt egy másik személy számlájára, ami nem revolutos, az mostantól a magyar fizetési rendszeren keresztül fog menni, akár azonnali fizetés, azonnali átutalás keretében. A Revolutra is sokkal könnyebben fog tudni utalni egy másik személy. Eddig ugye mindenki saját bankkártyáról töltötte fel a Revolutját, de mostantól mondjuk egy másik személy is könnyen tud egy sima klasszikus bankszámláról a Revolut számlára utalni, mert magyar utalásnak fog minősülni. Tehát ilyen típusú hátrányok eltűnnek a Revolutnál. Sajnos, vagy nem sajnos, ez kérdés, nyilván a személye válogatja, hitelt továbbra sem lehet a Revolutnál igényelni, illetve magyar fióktelepe sem lesz klasszikus bankfiókja a Revolutnak, tehát személyes ügyintézése sem lesz lehetőség.
1: Oké, ami nagyon fontos, hogy a NAV rálát, bocsánat, meg az MNB-t, ugye? Tehát ez, ebben most már ne reménykedjen senki. Ennél ez most már egy kicsit nagyobb dolog.
0: Ennél nagyobb dolog, de a NAV eddig is rálátott a Revolut számlákra. Tehát ugye azért félreértés...
1: Az elejétől kezdve?
0: Nem feltétlenül az elejétől kezdve, de azért a Revolut az elmúlt időszakban már olyan nagy méretűre nőtt, hogy jó eséllyel jelentést tesz a NAV felé, csak maximum nem a tavaszi időszakban, hanem az ősziben. Tehát maximum utólagosan kaphattunk eddig bírságot, hogy a Revoluton mekkora összegeket tartottunk, és mi nem vallottuk be, mondjuk a kamatokat, hozamokat, nyerességeket.
1: Aha.
0: De eddig is kapott jelentést a NAV a Revoluttól, illetve egyébként a hasonló méretű egyéb ilyen neobank szolgáltatóktól is.
2: Mi a helyzet a vállalkozói számlákkal? Tehát, hogy azok lesznek, vagy vannak Revon?
0: Hát a vállalkozói számlák vannak a Revoluton, igen, de hogy azoknak mi lesz a sorsa, arról én még nem láttam semmilyen típusú értesítést.
2: Hát ez tök jó egyébként.
1: De ez mindenképpen jó, hogy a hazai bankok kaptak egy erős konkurenciát, igen. Nem?
3: Most ugye az a kérdés még egyébként, bocsánat, hogy ugye eddig az ilyen nagyon kedves banki sztorik, azok akkor jöttek be, ha új ügyfél voltál. Most mi várható a bankok részéről? Az új, a régi ügyfelek is megkapják ezeket a kedvezményeket?
0: Van, igen, egyébként például a különböző akcióknak a meghosszabbítását, vagy a véglegesítését megkapják a megnévő ügyfelek is. Van egy bank, például a Granit Bank, aki teljes egészében, mondhatni fintekre újra húzta a számlacsomagjait idén májustól. Ott például a meglévő ügyfelek dönthetnek úgy, hogy a régi csomagjaikban maradnak, de dönthetnek úgy is, hogy átváltanak valamelyik új csomagra, tehát elérhetővé válnak jellemzően ezek az új lehetőségek a meglévő ügyfelek számára is. Nyilván az ilyen számlanyításhoz kapcsolódó ajándékpénzek, amivel most a bankszektorban nagyon gyakran találkozhatunk, ezek nem lesznek elérhetők a meglévő ügyfeleknek továbbra sem, de az ilyen akciósabb kedvezményes díjak jellemzően igen. Illetve ugye nem csak díjakban versenyeznek a Revoluttal a bankok, hanem a különböző szolgáltatásaikat is próbálják modernizálni a Revolut miatt. Itt most nagyon szépen a Revolutot onnan ismerik, hogy kedvezményes árfolyamon lehet rajta váltani. Ma már számos bank is kínál ilyen lehetőséget, hogy kedvezményes árfolyamos váltás. A digitális kártyáknál is számos bank is már kínál, akár olyan bank is van, amelyik fizikai kártya nélkül is kínál digitális kártyát. A befektetési lehetőségeit, amit a Revolut kínál szintén, hogy könnyedén hozzá lehet férni egy applikáción keresztül, akár nemzetközi befektetéseket, még nem tudták teljesen lemásolni a bankok, itt még azért komoly a Revolut előnye, de itt is már lehet látni, hogy lépnek a bankok, nem csak az árban, hanem az elérhető szolgáltatások minőségében, szélességében is.
1: Nagyon köszi. Jó munkát, köszönjük szépen a gyors segítséget, köszönjük, jó munkát.
0: Köszönöm,
1: sziasztok. Köszi, csáó, József bankmonitor.hu elemzője. Érdemes akkor mindenkinek ráfirtatni azért a banki csomagjára. Van-e kedvező, mennyit vonnak, összehasonlítani ezeket, gyerekek? Itt most verseny van, úgyhogy a bank nem fog szólni magától, hogy
2: minden alkalommal odaállok a pulthoz, megkérdezem, hogy van esetleg egy kedvezőbb díszabályos
3: és mindig mondják, hogy
1: Juliska, van. Mert
2: nincs.
1: Bemehetnék a pultba és ránézhetnék arra a monitorra, hogy mit mutat. Hát a villogott valami sárgán, amit önök nem hajlandó készülni. Hát a bank nem fog magától szólni, az egész biztos. Tehát ő nem fog neked jelezni, hogy figyelj, itt szarcsomagban
3: pedig
1: vagy.
3: Azt hiszem, hogy gyere, van ilyen szabályzás, hogy éves szinten kell tájékoztatni az ügyfelet, hogyha van kedvezőbb csomag. De hát
1: Szólni kell, hogy nem önmaguk ellensége, persze. Igen, nem
2: kedves
1: fognak.
2: Júlia, túl sokat fizetnek.
1: Ők nagyon sokat fizetnek, ők nem szeretnék, hogy együtt fizessen.
2: Felesleges.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
4: Szállj be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártó. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
6: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
7: Indul a Mind Megette Étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong.

Csodálatos napfényes szombat délelőttöt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek és Csongrádnak, valamint az összes környező településnek, ahol csak igazi mai sláger szól. Kormos Zsolt vagyok, egészen pontosan 10 óra múlt 7 perccel. Itt vannak már a netes hallgatók is, ami nem csoda, hiszen előttünk áll egy fantasztikus háromnapos pihenő. A hétfő is teljes szabad nap lesz mindenkinek, és nem sokára indul a Rádió egy gong vadonatúj elképesztő nyereményjátéka. Mielőtt azonban rátérnénk a fantasztikus nyereményekre, kötelező a naptárra nézni. Május 23-a szombat van. A Dezsők ünneplik a névnapjukat, és ma van a születésnapja a világ legizgalmasabb hollywoodi dívájának, a Golden Globe díjas Joan Collinsnak is, valamint a kultikus macskafogó rajzfilm atyának, Pernovszky Bélának is. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és mindenki másnak, aki ma ünnepli. És bár Joan Collins ma már a 93. évét tapossa, ha látná a stúdióban uralkodó pörgést, azonnal táncra perdülne a pult mellett. És a pörgés jogos, hiszen, ahogyan említettem, ma indul a Summerfest a Rádió egy gongon. Mostantól kezdve minden egyes órában megjelölünk egy dalt, a feladat pedig pofon egyszerű. Amint meghallod, elő a mobilt, és küldd el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A tét valami egészen elképesztő fesztivál élmény. Szombaton és vasárnap is gazdára talál egy-egy páros belépő a második kecskeméti Summerfestre. Írd be a naptárba, július 30, 31 és augusztus 1-e. A nyár legforróbb három napja lesz Kecskeméten, ahol fellép Curtis, Kowalski meg a Vega, Mojka, a Valmar, Dash és természetesen Azaria is. Ne menjetek messzire, mert az óra első felében érkeznek a netpercek egyenesen a csillagos égből. Rögtön kiderül, hogy miért mondtam ezt, és hozom a friss sporthíreket is. Csak igazi mai slágerek mennek. Következik Blondish, Stevie Appleton és

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 múlt 2 perccel. A Rádió egy Gong Netpercei következnek. A szombat délelőtti kávé és a pünkösdi készülődés közben érdemes egy pillanatra felnézni az égre. Ugyanis a digitális technológia és az internet jövője hamarosan végleg elhagyja a Földet. Az internetes keresőóriás, a Google elképesztő tárgyalásokat folytat Elon Musk űripari cégével, a SpaceX-el. Az együttműködés célja pedig nem más, mint a Google adatközpontjainak a világűrbe telepítése és pályára állítása. Ez a lépés azért is óriási szenzáció, mert két kőkemény, rivális cég fogná össze a kapacitásait. Erre a drasztikus lépésre a szakértők szerint a mesterséges intelligencia elképesztő térnyerése és brutális számítási igénye miatt van szükség. Bár Elon Musk nemrég úgy nyilatkozott, hogy 3 éven belül a műholdas hálózatok jelentik majd a legolcsóbb megoldást az AI kiszolgálására, a független szakértők komoly kétségeknek adnak hangot. Az űrben dolgozó processzorok ugyanis folyamatosan ki lennének téve a kozmikus sugárzásnak, ráadásul a hűtésük is hatalmas probléma az űrbéli vákum miatt, nem beszélve arról, hogy ezek a szerverek még zsúfoltabbá és veszélyesebbé tennék a Föld körüli pályát. Az adatok tehát hamarosan a csillagok között fognak lakni, de mi itt a Rádió egy Gongon stabilan két lábbal állunk a Földön, és hozzuk a nyár legnagyobb földi buliját. Dübörög a Summerfest, a tét pedig páros belépő a második kecskeméti Summer Fesztiválra, ahol élőben robban majd a színpadon Majka, a Valmar és Azaria. Hogy ne kelljen tovább keresgélnetek, elárulom. Következik az a dal, ami után már is küldheted a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra. Mindössze az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezned. És ennyi.

Rádió 1 gong pontosan 10:30 van. A pünkösdi hosszú hétvége első napján az ablakon kinézve azonnal mindenkinek megjön a kedve a kimozduláshoz, hiszen csodálatos időnk van. De nézzük meg pontosan, mit jósolnak a meteorológusok. Érdemes-e már most szabadtéri programokat szervezni a családnak? Ma a több órás, ragyogó napsütés mellett csupán kevés gomoly és fátyol felhő jelenik meg az égen. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani. Az esernyőket nyugodtan otthon lehet hagyni. Délután igazi nyárias melegre, 28 fok körüli csúcsértékekre van kilátás. Holnap szintén zavartalanul napos idő várható, időnként kevés felhővel, eső nélkül. A hőmérséklet hajnalban 15, délután 30 fok körül alakul. A három napos ünnep alatt tehát tökéletes strandidő várható, a magas UV-sugárzás miatt azonban a naptejeket érdemes elővenni. Az időjárás után nem sokára hozzuk a legfrissebb sporthíreket, és már indul is Kamrád igazi mai slágere. Ez a Hug Yourself.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Ís villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Riz Burger, Csáky utca 18, a piac mögött.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

28 éves szakember 2024. decemberre óta irányította a Kispesti Gárdát, amelyet a mostani idényben nagyszerű munkával visszavezetett az élvonalba, ám a közös út itt most véget ért. Az utódját egyelőre még nem nevezte meg a klubvezetés. Eközben a férfi kosárlabda NB1 döntőjében elképesztő csatát láthatott a közönség, ahol idegenben szerzett rendkívül fontos előnyt a Falkó csapata. A szombathelyiek a finálé harmadik mérkőzésén 89-78-ra diadalmaskodtak Szolnokon a Tiszaligeti Sportcsarnok forró hangulatú parkettjén. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó bajnoki párharcot ezzel a Falkó már 2-1-re vezeti, ami azt jelenti, hogy hétfő este egy hazai pályán aratott újabb sikerrel akár meg is szerezhetik a bajnoki címet. A száguldó cirkusz szerelmeseinek is tartogatott izgalmakat az éjszaka, ugyanis a Mercedes pilótája George Russell nyerte meg a Forma 1-es kanadai nagydíj tegnap esti sprint időmérőjét. Mögötte közvetlenül a csapattársa, a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg a harmadik pozícióba a címvédő Lando Norris ért oda. A kanadai program ma délután 6 órakor kezdődik a sprint versennyel, majd este 10 órától érkezik a hagyományos időmérőedzés, holnap este pedig maga a nagy díj futama. Érdekességként a száguldó cirkusz világából, tudtátok, hogy egy Forma 1-es autó kormánya több mint 30 különböző gombot és kapcsolót tartalmaz, és az ára önmagában átszámítva csaknem 30 millió forintot kóstál. Annyit elárulok, hogy a rádió egy gong, keverőpultjának gombjai lényegesen olcsóbbak. Nem sokára érkeznek a legfrissebb közlekedési infók az M5-ösről, a folytatásban pedig itt van Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile.

0: www.mgmotor.ormasi.hu.
1: 10 perc múlva 11 óra. Útinformációk következnek a Rádió 1 gongon. Az M5-ös autópályán továbbra is komoly korlátozások nehezítik a haladást Kecskemét térségében. Építik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, emiatt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon még szigorúbb a helyzet, ott sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Ehhez kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. Szigorú 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Az 5-ös főúton is kőkeményen dolgoznak az útépítők Kecskemét közelében, az M44-es autóút csomópontjánál. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell felkészülni. Lajos Mize átkelési szakaszán pedig hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Irányonként váltakozva engedik a járműveket. Vezessetek óvatosan, nem sokára jön a játék a fesztivál jegyekért. Addig is Teddy Swims-el megyünk tovább. Következik a Lose Control.

0: Tessék.
1: Rádió 1 Bong, Kormos Zsolt vagyok, Lindát keresem.
0: Szia Zsolti, Linda vagyok.
1: Szia, szia. Megtaláltad az óra slágerét, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Follow the flow, nem tudja senki.
1: Így van, bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat ma és holnap is, egy páros belépőt lehet nyerni a Summerfestre.
0: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
1: Oké, és van-e terved a hosszú hétvégére?
0: Családi kirándulást tervezünk.
1: Szuper, ennél nincs is jobb. Tovább nem is zaklatlak. Köszönöm szépen, sok szerencsét kívánok.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Megvan tehát a délelőtt első elképesztően gyors játékosa. De a telefonokat a többieknek sem érdemes messzire tenni, mert a következő órában is újra vadásszuk az óra megjelölt slágerét, a második kecskeméti Summerfest páros belépőjért. Rövid reklám és a hírek után a programajánlatokkal érkezem, és továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak, mint például Félix Jén, Shouse és a Walk

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Veszelsz ki autóbontó.
5: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét, magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamóca Fesztiválon. Jó időre számíthatunk. Köszöntöm, jönnek a részletek Ármán Évitől. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás, a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróci köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kis körút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. A munkálatok előtt a Bács-Víz ZRT szakembereivel is egyeztetnek, mivel az útburkolat felújítását megelőzően több helyen a régi vízi közműhálózatot is korszerűsíteni kell. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Új magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagon. A rendezvényen egyszerre 323-an haraptak bele a Lajos Mizsei Szamócába. Ezzel országos rekordot állítottak fel, írja a Vármegyei Lap. A résztvevők piros, fehér és zöld pólókban egy hatalmas szamóca alakzatot formáltak, amelyet drónfelvételen is megörökítettek. A szervezők szerint a program egyszerre szólt a közösségi élményről és a helyi termelők munkájának elismeréséről. A rendezvényen kézműves vásár, színpadi programok és gasztronómiai bemutatók is várták a látogatókat. Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kun Félegyházi Kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskun Félegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége. Bács-Kiskun vármegyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

is vagyunk, 11 óra múlt 10 perccel, ez a Rádió 1 Gong, a mikrofonnál Kormos Zsolt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a pünkösdi hosszú hétvége első napján, és reméljük, hogy tökéletes fordulatszámon pörög minden Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és az online hallgatóinknál is. Izzanak a vonalaink, mert a Kecskeméti Summerfest páros belépőjéért zajló játékunk egy cseppet sem lassul. A tét óriási, a július 30 és augusztus 1-e közötti háromnapos kecskeméti gigabulira lehet páros belépőt nyerni, ahol Curtis, Majka, Dest és Azaria is a színpadra lép. A szabály továbbra is egyszerű, ne várjatok a jelre, egyszerűen csak figyeljétek a hangszórókat, és amint felcsendül az óra megjelölt slágere, azonnal küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Nem sokára hozom a legfrissebb programajánlót, az igazi mai slágerek közül pedig itt van Cyril és a Stumbling.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A mai ragyogó időben a családok és baráti társaságok tömegei keresik a legjobb hétvégi programokat a régióban. Ma gyermeknapot tartanak Kadafalván, ingyenes arcfestéssel, népi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal és sportprogramokkal várják a családokat. A rózsavirágzásra tekintettel erre a hétvégére kinyitották a Boldogasszony rózsakertet. Ma és holnap 9 és 17 óra között látogatható. Hétfő estig tart a nyitott városháza programsorozat Kecskeméten. Ma egész nap a Tintaló Cirkusz különleges bábszínházi előadással készül a kicsiknek és a nagyoknak. Délután 5 órakor lesz a babakocsis és kismotoros felvonulás a Kiskörúton, 18 órakor Vajda Boróka és Nagy Nándor zenés estje kezdődik a Lechner kávéházban, majd este 9 órakor a Városháza előtti színpadon a Wachowski Symphonic szuperprodukciója lesz látható és hallható, ahol a legnagyobb világslágerek szólalnak meg élőben, szimfonikus köntösbe öltöztetve, új különleges zenei élményt nyújtva. És egy exkluzív városi pletyka a jövő hétre, pénteken a Well Hello érkezik egy hatalmas koncerttel, úgyhogy a naptárba ezt már most érdemes beírni. És ha a nyári naptáratokat megkoronáznátok Azaria és Majka koncertjeivel a második Kecskeméti Summer Festen, akkor jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. A következő felvétel előadójának nevét és a dal címét kell megjegyeznetek, hogy bekerülhessetek az 5 óra előtti fődíj sorsolásra.

Ez a Rádió egy gong egészen pontosan 11:30 van. Vessünk egy újabb, alapos pillantást az ünnepi hétvége időjárására, hogy senkit se érjen meglepetés a délutáni kirándulások alatt. A hőmérők 26 fok körüli értéket mutatnak, ma ez lesz a csúcs hőmérséklet. Holnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Esni sem ma, sem holnap nem fog. A napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. És még hétfőn is folytatódik a napos idő. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Rövidesen jönnek a legfrissebb útinformációk is, a folytatásban pedig Taylor Swift-tel megyünk tovább. Ez a The Fate of Ophelia.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió 1 Gong. Újabb korlátozások léptek életbe az utakon. A pulton pedig már is itt vannak előttem a legfrissebb aszfalt hírek, hogy senki se keveredjen felesleges dugókba ebben a gyönyörű, ragyogó napsütésben. Az ötös főúton egy egészen friss és komoly korlátozásra kell készülni. Kiskunfélegyházán a Petőfi emlékfutam idejére teljes szélességében lezárásra kerül a 111-es és a 113-as kilométer közötti szakasz. A lezárás idejére a rendőrség és a polgárőrség jól kitáblázott terelőutat jelölt ki, de a városban jelentős torlódásokra kell számítani. Szintén az ötös főúton, Kecskemét-Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek. Emiatt a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a váltakozó irányú forgalom miatt időnként torlódik a sor. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata. Utazhatunk tovább, következik Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Zsuzsa!
1: Ja.
0: Megtaláltad az Óra slágerét, kíváncsian hallgatom, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe?
1: Hát szerintem Tóth Abigail volt, és a Sugárted.
0: Megtaláltad ezt a jó kis dalt, szereted egyébként ezt a felvételt?
1: Igen.
0: Mivel telik a délelőtt, főzőcskézés?
1: Főzök, igen, főzök, már holnap családi napunk van, és addigra előkészülök.
0: És mi jót készítesz?
1: Hát vaddisznós sültem lesz, zöldségkrém levesem lesz, hosszabágyi húsos palacsintám.
0: Én azt hiszem, hogy el is indul a ebédelni hazafelé, ezek után.
1: Híresen finom vaddisznós sültem van.
0: Oké, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és holnapra nagyon klassz családi ünneplést. Érezzétek jól magatokat, és sok szerencsét a sorsoláshoz. Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, köszönöm. Szia.
0: A következő órában minő meglepetés, indul a mai Daily Mix. Rövidke reklám következik, utána meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és nem sokára hozok egy egészen elképesztő gasztrofurcsaságot. Bemutatjuk nektek a világ legdrágább desszertjét. A Daily Mix első felvétele Kamráttól érkezik, ez lesz a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új stílus a nyárra. Térd be a kikhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu
7: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok. Emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertárépületek korszerűsítését is támogatják. A döntést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjaiból álló bizottság hozta meg. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten, a kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baon.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. Több közülük bútorozott, klímás vagy erkélyes. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető és akad olyan hirdetés is, ahol házi állattartását is engedélyezik. A legolcsóbb fotó nélküli hirdetések 100 és 115 ezer forint közötti áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
9: A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel.
8: Nyárias időt hoz a hosszú hétvége. Bács-Kiskun vármegyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
0: Rádió
10: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Jó étvágyat és ráérős szombatdelet kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és mindenki másnak, aki például a rádió1.hu oldalon hallgat bennünket. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok, indul a mai Daily Mix. A Summerfest a Rádió 1 gongon játékunk ebben az órában is várja a bulizni vágyók üzeneteit. A tét továbbra is a nyár legforróbb eseménye, a második kecskeméti Summerfest páros belépője, ahol július végén Curtis, Majka, a Valmar és Azaria fogja felrobbantani a kecskeméti éjszakát. A most érkezettek kedvéért elárulom, a feladat mindössze annyi, egyszerűen csak tartsátok a rádiót a megfelelő hangerőn, és amint felcsendül az óra megjelölt slágere, azonnal küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Nem sokára érkezem a Daily Mix gasztrofurcsaságával, egy egészen elképesztő aranyárban mért különlegességről. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Maroon 5.

Kevés szöveg, a Daily Mixet halljátok a Rádió 1 gongon. A szombati ebédidőben a legtöbb konyhából fenséges illatok áradnak. A gasztronómia világa azonban a hagyományos rántott húson túl olyan elképesztő és sokkoló újdonságokat képes produkálni, amikről a hazai gurmék még csak nem is hallottak. A gasztronómiai világ legfrissebb jelentései szerint a New York-i Elit negyedben bemutatták a világ legdrágább desszertjét, ami hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Egy neves cukrászda ugyanis megalkotta a Frozen Hot Chocolat nevű fagylalt kelyhet, amelyért a milliárdos vendégeknek nem kevesebb, mint 25 ezer dollárt, vagyis átszámítva közel 9 millió forintot kell fizetniük a kasszánál. Ez a fenséges csokoládi kehely 28 különböző a világ legritkább tájairól származó kakaóból készül, a tetejét pedig 5 g ehető, 23 karátos aranyfüsttel borítják be. És a haba tortán, hogy a desszertet egy gyémántokkal díszített aranykehelyben tálalják, amelyet a vendégek egy gyémántberakásos aranykanállal fogyaszthatnak el, és az étkezés végén a kanalat természetesen emlékként haza is vihetik a zsebükben. A 9 milliós aranyfagylalt helyett a kecskeméti cukrászdák hagyományos és fenséges kínálata sokkal közelebb áll a szombati hangulathoz. A kanalat pedig ingyen is ott lehet hagyni az asztalon. De ha a luxus desszertek helyett inkább a felejthetetlen nyári fesztivál élményeket gyűjtenétek, akkor a 0620-9414-020-as számra már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet. Következik az a felvétel, ami a kecskeméti Summerfest páros belépőjét éri. Az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezned, és már küldheted is az

jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Az óraslágere a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. A hőmérséklet elérte a maximumot, 26 fokot mutatnak a hőmérők. Ma délután továbbra is sok napsütésre számíthatunk, amit csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Csapadék a mai napon nem várható. A holnapi napon is hasonló lesz az időjárás, esni sehol sem fog, és a napsütésé lesz a főszerep. Kora reggelre 16 fokig hűl vissza a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 30 fokot mérhetünk. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek az útinformációk, és már itt is van Benson Boone, meg a Beautiful Thing.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Rádió egy Gong és a Daily Mix. A déli harangszó után a családi látogatások és az ebédidős roham, na meg néhány baleset átalakította a forgalom ritmusát. A 441-es főúton Nagykőrös térségében karamboloztak, a 11-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M5-ösön a Szeged felé tartó oldalon, Kecskemét térségében a 80-as és a 82-es kilométer között hídjavítási munkálatokat végeznek, aminek következtében a belső sávot teljesen lezárták. A forgalom csak a külső sávban haladhat. Az 5-ös főúton, Kecskeméten a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéki

0: Rádió egy gong. Daily Mix. Minden délben a Rádió egyen.
1: Sofia, tüzéztő.
2: Bella!

0: Szervusz, Zsolt, Pali vagyok.
1: Rádió egy gong, szia Pali. Figyeltél nagyon?
0: Igen.
1: Akkor megtaláltad egészen biztosan az óra slágerét, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Ed Sheeran, Azizan.
1: Így van, tökéletes a válasz, bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Mi a tervetek a hétvégére?
0: Hallottam egy nagyon jó tippet, ilyen 20 milliós decemberről, lehet, hogy kipróbálom.
1: Szerintem nagyon jó ötlet. Én jó étvágyat kívánok hozzá, és sok szerencsét, ahogy a sorsoláshoz is. Úgy látom, akkor bejött ez a hír, ugye?
0: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen még egyszer, sok szerencsét kívánok, és további szép délután. Szia, szia, szia.
0: Köszönöm neked is.
1: A következő órában is érdemes lesz figyelni, és megtalálni az óra slágerét, ami egy páros belépőt ér a kecskeméti Summer Festre. A Daily Mix második órája Lady Gagával indul, jön az Abrakadabra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten, 40 ezer virág teszi színesebbé a várost idén-nyáron. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó faápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani, a környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a városüzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új színpompás virágok kerülnek a belvárosban, és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a híres.hu. A fejlesztések célja, hogy hosszú távon is megfelelő férőhelyeket biztosítsanak a családok számára. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
2: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban Bács-Kiskun vármegyében a meteorológusok jelzése szerint milyen idő várható. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége Bács-Kiskun vármegyében is, sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ez a Rádió Egy Gong és a Daily Mix. Kormos Zsolt vagyok. A pünkösdi hosszú hétvége első napján a hangulat egyszerűen leírhatatlan. Az internetes hallgatóink is csúcsra járatták a stúdió szervereit, és a vonalaink pedig már is égnek, hiszen indul a mozaik előtti utolsó roham a Kecskeméti Summer Fest páros belépőiért. A tét hatalmas, a nyár legnagyobb bulijára, Azaria, Majka és a Valmar koncertjeire lehet belépőt nyerni a július végi Kecskeméti Fesztiválra. A szabály ebben az órában is kőbe van vésve. Nem kell várni semmilyen hangjelzést. Egyszerűen csak fókuszálj a hangszórókra, és amint meghallod az óra megjelölt slágerét, azonnal küldheted a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. Rövidesen az óra celeb érdekessége is megérkezik. Egy világhírű színész elképesztő és méregdrága gyűjtő szenvedélyéről. Ha nyerni szeretnél, told fel a potmétereket, és figyelj! A folytatásban pedig már is érkezik Sam Felt, akivel holnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján élőben is találkozhattok. Következik Sophie Luddal készült közös felvétele.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix, a Rádió Egy gongon.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Továbbra is a Daily Mixet halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A hollywoodi sztárvilág és a vörös szőnyeges hírességek élete tele van elképesztő és meghökkentő titkokkal. A legfrissebb nemzetközi bulvárhírek szerint pedig a legnagyobb színészek olyan összegeket képesek elkölteni a hobbiaikra, amikről a hétköznapi emberek még csak nem is álmodnak. Lássuk, mi borzolja most a kedélyeket a tengeren túlon. A filmes magazinok teljesen hiteles és friss beszámolói szerint az Oscar-díjas hollywoodi szupersztár Nicolas Cage a közelmúltban egy egészen elképesztő újabb darabbal bővítette a hírhedt és méregdrága gyűjteményét. A színészről mindenki tudja, hogy rajong az antik és bizarr dolgokért, ám most minden határon túlment. Egy aukción nem kevesebb, mint 276 000 dollárt, azaz közel 100 millió forintot fizetett ki egy valódi, több millió éves mongóliai Tarbosaurus, dinoszaurusz koponyáért. A bennfentesek szerint a licit során Cage kőkemény harcot vívott egy másik hollywoodi ikonnal, Leonardo DiCaprioval, aki szintén meg akarta szerezni a ritka leletet a nappaliába. A pletykák szerint a színész annyira büszke a 100 milliós szerzeményére, hogy a koponyát a hálószobája közepén egy különleges üvegkalitkában helyezte el, és éjszakánként speciális fényekkel világítja meg a barátai nagy ámulatára. De ha a millió éves csontok helyett inkább a legfrissebb élő dallamokat és a nyári élményeket gyűjtenétek, akkor most nagyon figyeljetek. Következik az a felvétel, ami ebben az órában belépőt jelent a délutáni fődíj sorsolásba. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és csak az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezned. Lehet, hogy valaki még nem tudja, de 5 óra előtt egy páros belépőt fogunk kisorsolni a második kecskeméti Summerfestre. Yeah!

0: Pontosan egy perccel járunk fél kettő után. Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix. Ma délután a ragyogó napsütés mellett csupán kevés gomoly és fátyol felhő jelenik meg az égen. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk. Nyugodtan otthon hagyhatjátok az esernyőket. Holnap szintén zavartalanul napos idő várható, időnként kevés felhővel, de eső nélkül. A hőmérséklet hajnalban 15 fok körül alakul, délután pedig 30 fokot mutatnak majd a hőmérők. És még pünköst hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék akkor sem valószínű, és az enyhe éjszakát követően napközben már 31 fok körüli hőséget mérhetünk. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a Daily Mixet pedig Alex Warrennel folytatjuk. Ez az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Útinformációkkal folytatódik a Daily Mix a Rádió 1 Gongon. Az M5-ös autópályán a kecskeméti elkerülő szakaszon a legkritikusabb a helyzet. A 81-es és a 83-as kilométer között a sávelhúzások és a lezárt belső sávok miatt mindkét oldalon szűkített sávon halad a forgalom. Ráadásul a Budapest felé vezető oldalon a 89-es és a 87-es kilométer között a hídjavítás még tovább lassítja a tempót. A 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont lezárásai miatt a terelő utakon is ugrásszerűen megnőtt a járművek száma. Óvatosan a gázzal a hosszú hétvégén. Az utakon vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. Jó utat kívánok, nem sokára jövünk vissza egy hallgatónkkal, addig is itt van Switch Disco és az I

0: Szia!
1: Szia, Korma Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, te pedig szerintem Kitti vagy. Oké?
0: Okay?
1: Most jók vagyunk? Minden rendben?
0: Igen,
1: hallasz?
0: Most már mindenben hallom.
1: Jó, jó, oké, okay, én is hallak téged, úgyhogy felteszem neked a nagy kérdést. Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe, szerinted?
0: Rúzsa Magdi és Nyári Zápor.
1: És ezzel bekerültél... Nyári Zápor. Bekerültél a fődíj sorsolásba, szeretnél akkor ezek szerint eljutni a Summer Festre?
0: Igen, nagyon szeretnék, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további nagyon szép napot kívánok neked. Szia, szia!
0: Köszönöm szépen, szia!
1: Ezzel mára búcsúzik a Daily Mix, és búcsúzom én is. Legközelebb, holnap 10 órától várlak benneteket ugyanitt. A folytatásban indul a mozaik, Vízizalán már megérkezett. A következő órában érdekes beszélgetéseket hallgathattok. A játékra 3 óra után lehet legközelebb jelentkezni. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Sziasztok! Majd elfelejtettem mondani. Lojjal és a Get Lucky-val indul a következő óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
9: Kecskemét, Napsugár utca 2.
8: Beszélsz ki autóbontó.
10: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek Nívó.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
12: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét, magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamóca Fesztiválon. Jó időre számíthatunk. Köszöntöm, jönnek a részletek Ármán Évitől. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás, a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróci köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kis körút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. A munkálatok előtt a Bácsvíz ZRT szakembereivel is egyeztetnek, mivel az útburkolat felújítását megelőzően több helyen a régi vízi közműhálózatot is korszerűsíteni kell. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Új magyar rekord született Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagon. A rendezvényen egyszerre 323-an haraptak bele a Lajos Mizsei Szamócába. Ezzel országos rekordot állítottak fel, írja a Vármegyei Lap. A résztvevők piros, fehér és zöld pólókban egy hatalmas szamóca alakzatot formáltak, amelyet drónfelvételen is megörökítettek. A szervezők szerint a program egyszerre szólt a közösségi élményről és a helyi termelők munkájának elismeréséről. A rendezvényen kézműves vásár, színpadi programok és gasztronómiai bemutatók is várták a látogatókat. Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kunfélegyházi kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskunfélegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége. Bács-Kiskun vármegyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
13: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
14: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
15: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és 2026. május 23-a szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és az előttünk álló egy órában jön Mozaik című magazinbűsorunk. Túl kevés zöldséget és gyümölcsöt eszünk, és ez főleg gyerekkorban nagyon-nagyon problémás. De miért is? És hogyan lehet ezen akár úgy változtatni, hogy a gyerekeknek ne is tűnjön fel, hogy éppen zöldséget fogyasztanak? Honti Péter dietetikussal fogunk erről beszélgetni, illetve vendégünk lesz majd Kovács József, az NNC Frox futsal csapatának játékos edzője is. Tartsatok velünk!
14: Ez a Rádió egy gong.
16: Hogy csak igazi mai sláger megy.
17: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Honti Péter, kecskeméti dietetikus és élelmiszermérnök. Üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Nem első alkalommal már beszélgettünk itt nagyon fontos témákról az elmúlt hetekben. Egy újabb érdekes témával érkeztél nekünk, a gyerekek nagyon kevés zöldséget esznek. Ez egy állítás, amellyel nagyjából tisztában vagyunk, de ennek súlyos következményei vannak. Milyen tapasztalatból tudod azt állítani, hogy a gyerekek kevés zöldséget esznek, ide tartozik a gyümölcsfogyasztás is, és mit értünk kevés alatt, tehát mennyit esznek, és mennyit kellene?
2: Hát nagyjából most már azt lehet mondani, hogy több mint 10 éve foglalkozom sportoló gyerekek táplálkozásával. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ők nagyon motiváltak. Úgyhogy én nagyon sokszor elmondom nekik, hogy érdemes fogyasztani sok zöldséget, gyümölcsöt, mert a sportra is pozitív hatással van, és az a helyzet, hogy az esetek többségében ezt ők be is tartják. Úgyhogy itt egy kicsit könnyebb a dolgom, viszont hát az a helyzet, hogy tavaly volt egy teljesen átfogó országos táplálkozási felmérés, amit a Dietetikusok Országos Szövetsége is menedzselt, és az ott dolgozó dietetikusok is részt vettek benne, és azt találták, hogy nagyjából a 8-10 éveseknél még egy egészen jó, hát egészen jónak minősíthető 26-28 dekár zöldség-gyümölcs fogyasztás van meg. Viszont az évek előre haladtával a 11-14 éves korosztálynál már ez csökken. A 13-15 éveseknél ez már 15-18 deka, és az a helyzet, hogy minél idősebbek a gyerekek, ez annál kevesebb. És van, ahol már a 15-18 éves korosztály 10 deka, vagy még ennyit se eszik. Itt a probléma, csak hogy érzékeltessük, az, hogy a saját ajánlásunk is, amit a dietetikai ajánlásba és hát a tanácsadások során is szoktunk adni, az a 40-50 deka.
1: Bocsát, hetente?
2: Naponta.
1: Nagyon fontos.
2: Naponta 40-50 deka, és hát például a környező országokban, mondjuk Olaszországot tudnám hozni, ahol e felett esznek a gyerekek. Jó, persze ott más körülmények is vannak, tehát sokkal többféle zöldség és gyümölcs elérhető, mint Magyarországon. Viszont sajnos az a helyzet, hogy Magyarország sereghajtó. Tehát itt rendkívül komoly munka van még, amit folytatni kell a zöldség-gyümölcs fogyasztás népszerűsítésében. Azt lehet mondani, hogy elsődleges célja az lenne, hogy a gyerekeknek az immunvédelme javuljon. De nem csak a gyerekeké, hanem a felnőtteké is. A makro- és mikrotápanyagok szempontjából rendkívül jó ellátottságúak ezek a gyümölcsök. Azt lehet mondani, hogy minél frissebbeket érdemes fogyasztani. Tehát nem azt ajánlom, ahogy látjuk, hogy az élelmiszerboltokban, vagy pedig a piacokon kirakják a friss gyümölcsöt, azonnal meg kell venni, és minél hamarabb el kell fogyasztani, ugyanis a romlási folyamatok sajnos 24-48 órán belül elindulnak ezekbe a termékekbe. Régen ez nem volt, és sokkal kevesebb kemikáliát is használt a mezőgazdaság, de sajnos manapság már ez mondható el. Gyakorlatilag 1-2 napon belül ezeket a termékeket meg kell enni. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ha minden nap friss zöldséget és gyümölcsöt vásárolunk, vagy mondjuk 2 naponta, akkor itt tudjuk támogatni akár a rostbevitelünket, akár ezeket a pozitív változásokat okozó mikrotápanyagok bevitelét is.
1: Ugye elhangzott, hogy akkor 40-50 deka az, ami naponta ajánlott. Gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt mondhatjuk? Vagy
2: hát vagy? Felnőtteknél több kellene. Tehát itt az van, hogy nagyjából ugye ez magával vonja azt is, hogy egy 40 deka, csak mondjuk nézzük a 40 dekát, vagy számoljunk egy 40 dekával. Egy 40 deka zöldség elfogyasztásához, és ahhoz, hogy ezek az élelmi rostok, amik ezekben a termékekben, vagy ezekben az élelmiszerekben megtalálhatók, hasznosuljanak és kifejtsék a pozitív hatásaikat, ezekhez legalább 2 liter folyadékot is kell fogyasztani. Na most, ami másik óriási, óriási probléma a gyerekek esetében, az a folyadékfogyasztás. Főként a kicsiknél lehet ezt elmondani, eszméletlen kevés folyadékot fogyasztanak, és sajnos az a probléma, hogy ez az iskolai teljesítményükre is kihatással van, illetve a kis fejlődésükre is kihatással van. Tehát magára a hormonális működésre is befolyással tud lenni egy alacsony, egy nagyon-nagyon alacsony folyadékbevitel.
1: Mennyit igyanak?
2: Hát egy 1,5-2 liter ajánlott. Tehát én a saját gyerekeimnek is azt szoktam mondani, hogyha a 0,5-1 literes flakont elviszik magukkal az iskolába, vagy vagy bármilyen más helyre, akkor az jó lenne, hogyha elfogyna, és utána legalább újra is lenne töltve. Még hogyha nem is fogy el az újratöltés után, de legyen újra töltve.
1: Nagyon fontos információk ezek, hogy milyen konkrét negatív következményei vannak annak, hogy mondjuk kevés zöldséget eszünk, esznek főleg a gyerekek. Arról a zenét követően fogunk beszélgetni.
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
3: Jó zenék vannak.
4: Jó hallgatni benneteket.
0: Rádió Egy Gong.

0: Itt van velünk továbbra is Honti Péter, kecskeméti dietetikus és élelmiszermérnök. Arról beszélgetünk, hogy nagyjából 45-50 deka zöldséget kellene a gyerekeknek elfogyasztani a naponta. Ehhez képest ennek a felét, vagy még annál is kevesebbet fogyasztanak a magyar gyerekek, és ezzel Magyarország ebben az adott felmérésben, amely készült, sereghajtó. Európai szinten?
1: Igen, európai szintű. Az Eurostat és a WHO csinált ilyen európai szintű felméréseket, és hát sajnos az a helyzet, hogy Romániával karöltve vagyunk utolsók, úgyhogy ezen mindenféleképpen javítanunk kell.
0: Javítani kell, legalább kétszer annyi zöldséget kellene adni a fiataloknak, a felnőtteknek még ennél is többet, talán ez sincs meg, de itt most a gyerekekre fókuszáljunk, milyen negatív következményei vannak annak, hogy ilyen kevés zöldséget és gyümölcsöt esznek a kicsik.
1: Az alacsony rostbevitelnek a legszembetűnőbb mellékhatása az az, hogy ugye a gyerekek bélmozgása eszméletlenül lelassul. Tehát itt azt lehet mondani, hogy egy olyan dologgal állunk szemben, amit ők ugye nagyon sok esetben nehezen tudnak megfogalmazni, nagyon sok esetben nem tudják, hogy mi a megoldás erre, és egyébként nagyon egyszerű, mert tényleg a magasabb rostbevitel és a magasabb folyadékbevitel ezeket a problémákat általában megoldja. A gyerekeknél nem nagyon szokás még az, hogy nézzék a vérnyomást és a pulzusszámértékeket. A sportolóknál szoktam nézni a súly, a vérnyomást és a pulzusszámértékeket. Nekem az a tapasztalatom, hogy befolyásolja a folyadékfogyasztást mindezeket is. Természetesen ugye általában pozitívan befolyásolja ezeket az értékeket. Ami még nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadék és gyümölcs bevitelnél az immunrendszer egy sokkal ellenállóbb és erősebb változatot tud fölépíteni az eredetinek. Itt nem azt mondom, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy sajnos kevesebb a mikro- és makrotápanyag tartalma a manapság termelt zöldségeknek és gyümölcsöknek, de igen, ez tényleg így van sajnos. Viszont ha az ember minimális mennyiségű vitaminnal ezt kiegészíti, és ezt azért mondom egyébként, mert általában csak sportolóknak szoktam ajánlani vitaminokat és ásványanyag kiegészítéseket, viszont a gyerekek az iskolában már mind napi szinten sportolnak, tehát napi szintű olyan kalóriadeficittel állunk szemben, ami indokoltá teszi azt, hogy minimális mennyiségű vitamint és ásványanyagot be tudjanak vinni még az elfogyasztott zöldség és gyümölcs mellé is.
0: Milyen vitamint?
1: Vitaminokat? Én általában komplex vitaminokat szoktam javasolni, tehát nem arról van szó, hogy most kiválasztunk egyet, kettőt, hármat. A legjobban hasznosulnak azok a vitaminok, amikben minél többféle összetevő van. A legjobb útmutatóm az az, hogy bemegyünk a különböző drogériákba vagy szakboltokba, és azt választjuk a gyerekeknek, amit a leginkább, legszívesebben megesznek, és a legtöbb összetevőt is tartalmazzák. Nem kell minden nap enni, tehát nem arról van szó, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap esszük ezeket a termékeket. Hogyha egy átlagos gyerekről beszélünk, akkor én szerintem egy-két naponta elég ezeket a termékeket bevinni, és akkor az állandó zöldség-gyümölcsbevitelünket tökéletesen komplettálni tudjuk.
0: És azt gondolom, vannak azért olyan cukornak eladott vitaminok, amiknél azért érdemes odafigyelni, hogy biztos az-e a megfelelő, tehát azért itt a vitamin bevitel a fontos, és nem az, hogy játék a gyereknek.
1: Pontosan.
0: Erre is azért jó, hogy felhívottuk a figyelmet. Zöldségről és gyümölcsről beszélgetünk, az arányokról beszéljünk. Tehát, hogyha mondjuk megfogalmazta azt, hogy 40-50 dekát kellene ennie naponta egy gyermeknek, annak akkor 20 zöldség, 20 gyümölcs, vagy van más arányszám, egyik fontosabb, mint a másik.
1: A zöldségek fontosabbak lennének. Azt látjuk, hogy mindenféle kutatási anyag azt mondja, hogy a zöldségbevitel sokkal jobban tudja támogatni a gyerekeknek, meg egyébként a felnőtteknek is a felépítő folyamatait, de nem mondom azt, hogy csak zöldséget, vagy csak gyümölcsből ennyit és csak zöldségből, vagy csak gyümölcsből ennyit és ennyit tegyünk. Nekem az a véleményem, hogy az a legjobb, hogyha megpróbáljuk a súlymennyiségeket tartani, tehát hogyha, és nem kell az, hogy egyik napra a másikra beleessünk abba a hibába, hogy most rögtön 40 dekát vagy 50 dekát elfogyasztunk, hogyha előtte mondjuk csak 10-et ettünk, vagy semmit. Én szerintem a fokozatosság elvét kell követni. Lehetőség szerint itt úgy érdemes bevezetni ezeket az újfajta Hát a gyerekeknek egyébként elképzelhető, hogy újfajta élelmiszereket, hogy például belekeverjük különböző más meglévő élelmiszerekbe. Tehát például bolonyai szószba egy vöröslencsét úgy bele tudunk turmixolni, hogy az nem fog feltűnni senkinek. De hogyha nem bolonyai szószt csinálunk, hanem csak egy passzírozott paradicsomot csinálunk, és szintén egy lencsét vagy borsót belekeverünk, na hát ezzel már a fehérje tartalmát nagyon-nagyon jól meg tudtuk emelni, illetve ha még rakunk mellé halat is, hát ez egy teljesen komplex étkezésnek minősül.
0: Itt a megoldási javaslatokat akkor már elkezdett sorolni, van-e még esetleg más tippet?
1: A dúsítás az első, ropogós zöldségeket mindenféleképpen ki kell próbálni, tehát itt nagyon arról van szó, hogy a gyerekek nem azért teszik a chipseket, meg a snackeket, mert annyira imádják, hanem azért, mert ropogós, és olyan fűszerek vannak rajta, amik gyakorlatilag egyfajta függőségi állapotot tudnak, amik egyfajta függőségi állapotot tudnak létrehozni a fogyasztóval. Na most itt a megoldási lehetőség az, hogy egy zöldségcsipszel helyettesítjük, illetve az, hogy különböző fűszereket kipróbálunk és beletesszük a meglévő étkezésünkbe. És itt a fűszereknél nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, hogy nem a sózás a lényeg. A sóbevitel nagyon fontos, de az EU már nagyon-nagyon régóta elkezdte ezt a sócsökkentő kampányát, és pont az ultrafeldolgozott élelmiszereknek baromi magas vagy nagyon-nagyon magas a sótartalma. Ezt mindenféleképpen csökkenteni kell, mert hazánk sajnos nem csak az zöldséggyümölcs fogyasztásba, de a szív- és érrendszeri betegségek területén is, és a különböző megbetegedések területén is listavezető. Úgyhogy itt a só fogyasztás csökkentése egy abszolút prioritásnak mondható feladat. Itt ezeket a célokat főként a fűszerekkel tudjuk megoldani. Illetve én nekem volt egy nagyon-nagyon érdekes előadásom, az egyik egyetemi tanár tartotta, aki kifejezetten az élelmiszerek fogyasztásának a különböző pszichológiai trükkjeit taglalta még jó pár évvel ezelőtt, és ott volt egy nagyon jó ötlet, amit elmondott. Amerikában nagyjából 30 évvel ezelőtt volt egy kutatás, ahol irodai dolgozókat vizsgáltak, és ott megnézték, hogy tudnak egészséges élelmiszereket, minél inkább egészségesebb élelmiszereket fogyasztani, vagy fogyasztatni ezekkel az irodai dolgozókkal, és arra jöttek rá, hogy minden élelmiszert karnyújtásnyira kell kirakni tőlük. Vagy pedig, hogyha hűtőben tartunk egy élelmiszert, akkor azt abszolút a szemmagasságba kell rakni. Na most ugye ezt mindenki alkalmazza, tehát ezzel vigyázni kell, mert hogyha bemegyünk egy boltba, akkor ugyanezt fogják alkalmazni velünk szemben is, de hogyha a gyerekek zöldséggyümölcs fogyasztásáról van szó, akkor szerintem ez egy nagyon jó megoldás.
0: Tegyük karnyújtásnyira akkor a gyerekektől a zöldséget meg a gyümölcsöt, ez egy jó üzenet, jó gondolat lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekre felhívtad a figyelmet.
1: Köszönöm én is.
0: Honti Péterrel beszélgettünk, tehát kecskeméti dietetikussal, élelmiszermérnökkel az elmúlt percekben.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Zárul a szezon lassan minden sportcsapatnál, és így az NNC Frogsnál is jön az utolsó mérkőzés, és a szezonról, illetve erről a találkozóról, valamint a jövőről fogunk beszélgetni. Az NNC Frogs futcárcsapatának, Lajos Mizsai futcárcsapatának játékos edzőjével, Kovács Józseffel üdvözöllek, szia!
2: Üdvözlök én is, téged is, és a hallgatókat is.
1: Ugye ez fontos hangsúlyoznunk, hogy nagyon sok kecskeméti kötődése van ennek a csapatnak. Ugye Lajos Mizsén játszotok, de azért a csapat nagy része, ahogyan te is játszottál korábban Kecskeméten, illetve az utánpótlásról is fogunk beszélgetni, ott is vannak kecskeméti kötődések, úgyhogy ezt el kellett mondanunk, illetve azt is tegyük hozzá, mielőtt belevágunk a szezon értékelésébe mondjuk, hogy azért egy 30 éves társaságról van szó, amely 5 éve egyesületi formában működik. Ezt egészítsd ki, hogy mit kell tudnunk erről a 30 évről, mit kell tudnunk erről az 5 évről, amióta egyesületi formában működtök, hogyan mutatnád be ezt a csapatot?
2: 30 éve működik az NNC Frogs, és ezt jól mondtam, mint egy baráti társaság, mint egy család közösségben. Az elmúlt 5 évben már magasabb szintre emeltük ugye egyesületi formában, szintformájában, és az elmúlt 5 évünkből szerencsére 4-szer, amely bajnokságban indultuk, ott érámmel zártuk. Azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődünk, és amit szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ezt úgy tudtuk, ezt a folyamatos fejlődést biztosítani, hogy közben a klubnak az identitását, illetve ezt a családi légkört meg tudtuk tartani.
1: És hogyha már érmekről van szó, idén érem, ha nem is lesz, de lehet mondjuk azt, hogy egy fél érem, hiszen az Alsóházban végeztetek végül is az MB2-ben a keleti csoportban, viszont akár egy hétfői győzelemmel, mert hogy majd hétfőn játszátok az utolsó mérkőzést, és hogyha úgy alakulnak az eredmények, akkor ott második helyen is végezhettek, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Beszélgessünk arról, hogy ez az év hogyan alakult, ez a szezon, mielőtt erre az utolsó mérkőzésre vagy a jövőre rátérnénk. Hogyan tudnád értékelni egy összességében azt, hogy mi áll mögöttetek?
2: Az idei év az egy eléggé hektikus időszak volt. Többször kellett az idén folyamán csapatot építenünk, különböző elfoglaltságok miatt ugye egy-két játékostól vagy mi köszöntük el, vagy különböző családi jogok miatt abba kellett hagyni a sportot. Ez nem könnyítette meg a helyzetünket, viszont amit ki kell emelnem, és ez viszont nagyon nagy pozitívum, hogy az utánpótláshoz hozzá tudtuk nyúlni, és bele tudtuk építeni kecskeméti, Lajos Mizsai kötődésű srácokat, akik már most a szezon végére meghatározott tagjai lettek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy egy csapat életében minden sport, bármilyen sportról beszélünk, a legfontosabb az, hogy az utánpótlás és a helyi nevelésű gyerekek játszanak. Mi szerintem egy elég nagy lépést tettük. Ez is lesz majd a jövő, hogy minél több fiatalt tudjuk beépíteni helyi kötődéssel, pontosan az identitást megtartva.
1: És ha már az edzések, itt beszélgettünk pár gondolatot itt a vagy az interjúnkat megelőzően, már mérkőzésről beszélek, természetesen meccsről is fogunk beszélni, de szóval az interjúnkat megelőzően beszélgettünk pár szót, és mondtad, hogy az edzések számát is sikerült növelni, tehát hogy amellett, hogy megtartottátok az identitást és a baráti jelleget, egyre profibbá váltok, jól érzem?
2: Igen, ezt jól érzed, és nyilván ez lesz majd a legnehezebb, hogy pontosan átalakuljon a klub egy profi szemléletbe, ami elég sok része már szerintem profi működik. Most az edzést is sikerült ugye egy edzést beiktatni a programba. Közben ugye ketten is elvégezték az edzői tanfolyamot, tehát ebbe is előre léptük, hogy már van szakember a klubban, illetve jövőre a célok elés, amiről fogunk majd beszélni, a célok elérése miatt kettő edzésre szeretnénk bővíteni ugye az edzések számát, amit itt Kecskeméten a GAMF-on szoktuk az edzéseket megtartani.
1: Arról is beszéljünk, ha már a klub profibá válása, itt beruházásfejlesztésekről is hát vannak, van szó, illetve már történtek is előrelépések ebben?
2: Alapvetően még tervezőasztalon vannak, ami biztos, hogy minden évben fejlődik a klub beruházás szempontjából is. Volt, amikor ugye csapatbusz sikerült vásárolni, tervekben szerepelnek műfűes pályaépítése, illetve egy közösségi klubháznak az építése.
1: ezek mennyiben járulnának hozzá szerinted? Akár a profi beváláshoz is, de nem is feltétlenül erről lehet itt szó, hanem tényleg ahhoz, hogy minél nagyobb közösséget tudjatok kovácsolni itt a környéken.
2: Igen, itt a közösség építés szempontjából hát szerintem befolyásolja, illetve az értéknövelése, tehát az, hogy ha már egy csapat rendelkezik egy műfüves pályával, illetve egy klubházzal, pontosan amit sokszor elmondtam, és még el is fogok, az identitás, illetve a családi légkör megtartása, a profizmus mellett például egy klubház, ez szerintem egy tökéletes célja lehet ennek a megtartására.
1: És tényleg az jutott eszembe, hogy ha már műfüves focipálya, ugye a futszál az összehasonlítható a nagypályás focival, de azért elég sok a különbség, akár szabályrendszerben, akár a labda is más. Egy műfüves focipálya hogyan járulhatna hozzá a futszálosok fejlődéséhez? Mennyire van ott már azért kicsit nagyobb hasonlóság, mint mondjuk a nagypályához képest?
2: Hát tekintettel arra, hogy eléggé csarnok problémánk van, ugye, de ez nem csak ránk igaz, hanem ugye alapvetően az összes sportágra igaz, hogy aki csarnokba beszorul, főleg a téli időszakba, tulajdonképpen nagyon-nagyon nehéz bejutni bármelyik csarnokba, legyen Kecskemét vagy Lajosmizse. Nagyon sokan sportolnak szerencsére, és egy műfüves pályába tud segíteni, hogy például az utánpótlás edzéseinket ott meg tudjuk csinálni, vagy akár tornákat tudjuk szervezni, utánpótlás tornákat, népszerűsíteni maga a sportot. Én azt gondolom, hogy a focinak, illetve a nagypályás labdarúgásnak, illetve a futszának az kézben-kézben kell járnia, tehát az lenne a legszerencsésebb, hogyha ez a kettő ez együtt járna, mert szerintem egyik épül a másikra, tehát azért ebben a részben egy műfüves pálya szerintem hozzá tudna járulni a fejlődéshez.
1: Ugye mondtad, hogy ez a terv még a tervező asztalon van, annyit lehet árulni belőle, hogy ha megvalósul, akkor nagyjából mikor, vagy ugye mondtad, hogy Kecskeméten vannak az edzések, a mérkőzéseket Lajosmizsén játszátok, hogy ez a műfüves focipálya, ez tervek szerint Kecskeméten, vagy esetleg Lajosmizsén jönne létre?
2: Ilyen részleteket nem tudok, viszont ami az biztos, hogy 26-27-es időszakban szeretnénk ezt megvalósítani.
1: Na majd figyeljük a részleteket ezzel kapcsolatban, illetve beszélgetünk még a szezonról. Marad velünk Kovács József, az NNC Frogs futsal csapatának játékos edzője.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt vagyunk a zenét követően, és továbbra is futcálozunk egy kicsit, hiszen zárja a szezont majd hétfő, május 25-én az NNC Frogs, méghozzá a MEAFC Miskolc lesz majd az ellenfél a szezonzáró mérkőzésen. Kovács Józseffel beszélgettünk, a csapatnak a játékos edzőjével. Itt beszéltünk már arról, hogy beruházásfejlesztést akartok megvalósítani, egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az utánpótlásra, tehát egy 30 éves baráti társaságról van szó, amely már 5 éve egyesületi formában működik, és az elmúlt 5 szezonból 4-szer is, amely bajnokságban elindultatok, éremmel zártatok. Erről a szezonról is beszéljünk pár gondolatot. Ugye az alapszakaszt végül a 8. helyen zártátok, és az alsóházban van esélyetek, hogy ezen feljebb lépjetek, vagy ezen az eredményen feljebb tornázátok magatokat. Hogyan értékeled ezt a mögöttünk hagyott pár hónapot?
1: Hát az alsóház, ugye azt említettem, hogy ott voltak kisebb-nagyobb zökkenők, illetve olyan feladatok, amiket meg kellett oldani csapatépítés szempontjából. Az alsóházban szerencsére a fiataloknak a beépítésére tudtuk a hangsúlyt fektetni, és szerencsére az eredménnyel is párosult. Egy komolyabb veretlenségi sorozatot sikerült felépíteni, amire nagyon büszkék vagyunk. Az előző hazai mérkőzésen Gyöngyös ellen sajnos volt egy kisiklás, de ezt az utolsó hazai mérkőzésen Miskolc ellen biztos, hogy ki fogjuk javítani. Megyünk tovább. Ami az utánpótlást illeti, ugye említettük, hogy 2 éve van már utánpótlás csapatunk, ők viszont tudtak előrelépni, a idejében egy szép eredményt el tudtak érni egy 7. helyezéssel, amiben sokkal több volt, hogyha a végén egy picivel szerencsésebbek vagyunk, vagy hát, ahogy szoktuk mondani, befele pattan az a labda, akkor ebből még egy akár egy 3.-5. hely között is tudott volna lenni.
0: Ugye említetted, hogy a Gyöngyös ellen volt az előző fordulóban egy rosszabb eredmény, és ezt szeretnétek majd a Miskolc ellen kijavítani a szezonzáron, de ha már Gyöngyös, például volt egy 5-1-es győzelmetek is ellenük, tehát itt voltak nagyon szép eredmények. Mi volt szerinted a szezonnak a, mondjuk azt, hogy csúcspontja, vagy a legjobb mérkőzés, amire itt szívesen visszagondolsz?
1: Hát nagyon sok mérkőzésünk volt, viszont a Gyöngyös elleni hazai meccs, vagy a Gyöngyös meccs előtti Balmazújvárosi hazai mérkőzést emelném ki. Én ott láttam a csapaton azt, hogy ez az 5 éves munka megtérült, tehát akár taktikailag, akár csapategységben, minden téren nekem azt tetszett a legjobban. Az egy 8-4-es mérkőzés volt, viszont sokkal több is lehetett volna vége. Nagyon büszke voltam ott a csapatra.
0: Az utolsó mérkőzés semmi lesz majd a célkitűzés. Ugye azt mondtam, hogy az alsóházban még akár egyel előrébb léphettek, most ott álltok, ahol az alapszakaszt abba hagytátok, tehát ugye a 8. helyen zártatok, ez az alapszakaszban, vagy az alsóházban a 5-ből a 3. helyezést illeti, de akár a 2. helyen is zárhatok, ez mit jelentene, mennyire fontos ez?
1: Alapvetően mi eredménycentrikusak vagyunk, viszont az idei évben szerintem a legeslegfontosabb, ugye mindig szerintem fontos, hogy mérni a fejlődést, és ebbe-abba tudjuk mérni, hogy a fiatalok beépítése, illetve maga a játéknak a fejlődése. Én azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés erre az írja a pontot fel tudnák tenni a fiatalok is. Több játék lehetőséget fogunk nekik biztosítani az utolsó meccsen is. Meg szeretnénk nyerni a Miskolc elleni mérkőzést, de alapvetően az, hogy most másodikak vagy harmadikak vagyunk, alapvetően ugye érmet nem kapunk sajnos, tehát hogy alapvetően nagy jelentősége nincs, de mégis van azért a jövő tekintve, illetve szerintem az nagyon fontos, hogy amikor egy csapat elmegy egy szünetre, akkor az utolsó mérkőzést az győzelemmel fejezze be, mindenki jobb szájízzel, a szurkolók is arra fognak emlékezni az utolsó mérkőzésre, mi játékosok is azért úgy tudjuk lezárni ezt az idejévet, hogy méltó a Frogshoz.
0: Játékos edzőként a saját szezonodat hogyan értékelnéd? Egyáltalán a játékos edzői pozíció, hogyha kérhetem, akkor mutasd be a hallgatóknak, hogy hogyan nézett ki számodra ez az idény.
1: Alapvetően nagyon-nagyon sokat dolgozunk a Pelczer Márkkal. Vele visszük tulajdonképpen ugye ezt a játékos edzői dolgot, illetve ki kell emelnem ő Dobosi Zsoltot, aki ugye sérülésből lábadozik, viszont a mérkőzéseinken ott van és a meccselésből segít. Ez nagyon-nagyon sokat levesz a vállamról meccs közben, hogy a cserékre, illetve a úgymond a kócsolást megoldja, tehát a fiatal játékosokkal ő tud foglalkozni meccs közben, tudja segíteni már ott egyből a szituációkba, elmagyarázni, hogy mit csináltak jól és mit csináltak rosszul. Tehát alapvetően nekem ugye a saját játékomon kívül arra kell figyelnem, hogy a meccs előtti taktikát felkészíteni, a csapatot elmondani, illetve a meccs után ugye át tudjam mondani, mik voltak a hibák, és mik voltak a jó dolgok. Igazi
2: mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt vagyunk a zenét követően, és továbbra is futcálozunk egy kicsit, hiszen zárja a szezont majd hétfő május 25-én az NNC Frogs, méghozzá MEAFC Miskolc lesz majd az ellenfél a szezonzáró mérkőzésen. Kovács Józseffel beszélgetünk, a csapatnak a játékos edzőjével. Ugye említetted például Dobosi Zsolt nevét, ő vele harangoztuk be ezt a szezont a ti csapatotok kapcsán, ugye sem őt, sem téged nem kell akár bemutatni olyan szempontból, hogy az SG Kecskemétben is játszottatok, ugye az NB1-es Kecskemétről van szó. A saját csapatod vagy a saját teljesítményed értékelésére kértelek az előbb. Ugye itt nagyon érdekes statisztikákat is megtalálhatunk veletek kapcsolatban. Ez is érdekes, ezt is emelt ki, vagy ezt is részletezd, illetve a kommunikáció is, ha már a klubról beszéltünk, egyre erősebb veletek kapcsolatban.
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy nagyon profin működő social médiánk van, amit Pelczer Vilének meg szeretnénk köszönni ezúton is, mert óriási munkát fektet bele. Olyan szintű profizmus van benne, hogy szerintem komoly profi csapatok megirigyelnék ezt. Illetve elkészült a weboldalunk is, és a statisztikákat említetted, ugye kimondottan érdemes fölmenni a weboldalra. Kovács Attila készítette a weboldalt, és neki is meg szeretnénk ezt köszönni, és egy nagyon professzionális weboldalt sikerült készítenie. A statisztikai rész ez kimondottan érdekes, tehát olyan apróságokkal, mint például, hogy amelyik játékvezető fújta a mérkőzést, hogy milyen eredmény született, arról van egy külön statisztika, a formák, játékosokról mindenfajta statisztika. Tehát tényleg érdemes megnézni, mert elég jól sikerült.
1: Milyen statisztikák vannak? Egy-kettőt tudnál-e?
2: Hát nekem, ami nagyon tetszik, és szerintem ugye minden sportban az a játékvezetői kérdés, ez mindig egy ilyen érdekes, hogy az a játékvezető vezeti, akkor mindig ki szokott kapni a csapat, vagy nyerni, vagy hogy ugye alapvetően ki a szimpatikusabb, ki nem ugye a játékvezetésből is, és én hiszek a számokba, és itt tökéletesen látszódik, hogy kik azok a játékvezetők, akiket úgy szoktuk érezni, hogy alapvetően jobban szeretjük, hogyha ő fújja a meccseket, vagy aki kevésbé.
1: Játékosok statisztikáit illetően mi a kedvenced?
2: Hát a játékos statisztikáknál ugye vannak százalékokban mérhetően az, hogy aki játszott az adott mérkőzésen, vagy a mérkőzésen, akik játszott, ugye milyen arányban nyert a például a csapat, ez is egy tök jó látni, illetve ami ugye nagyon fontos a statisztikáknál, hogy szerintem ez egy egyedi dolognak mondható, hogy ezek a statisztikák, ezek nem csak a felnőtt csapat statisztikái, hanem az külön van az utánpótlásra az U19-es csapatnak is a statisztikái, tehát az is ugye játékos edzőként is, illetve ugye az utánpótlásban az U19-nek ott én vagyok az edzője, tehát ott az kimondottan sokat segít nekem az, hogy láttam ezeket a statisztikákat.
1: Egészen egyedi, hogy így vezetitek a statisztikákat, és hát én imádom az ilyen sporttal kapcsolatos statisztikákat, úgyhogy biztos rá fogok majd tekinteni. Még arról beszélgessünk, ha már a klubot így felmagasztaltuk jogosan, hogy adományozni is szoktatok, tehát hogy ha már ti egy nagy társaság vagytok, akkor a társadalmi felelősségvállalás is jelen van a részletekről.
2: Igen, szoktuk támogatásokat biztosítani rászoruló sportolóknak, vagy beteg gyermekeknek. Alapvetően mi a csendes adományozásba hiszük, és ezt is szeretnénk továbbvinni. Tehát olyat nem fogtok tőlünk látni, és

0: kedves hallgatók sem, hogy kitesszük, hogy kit adományoztuk, hanem nyilván, hogy csendesen a háttérben, de ezeket tovább szeretnénk folytatni.
1: És akkor egy zárszóra kérnélek. Beszéltünk már a jövőről több soron, vagy több részletben, vagy több formában, inkább így mondom, de milyen célkitűzéssel vágtok majd neki a következő szezonnak, vagy akár már a nyári szünetnek?
0: Igen, a célkitűzésünk az, hogy így is a környéken, ugye a Lajos Mizsé tekintve a sportok közül a legtöbben a mi meccseinket látogatják. Nagyon bízok benne, hogy a későbbiekben ez még nagyobb szám tud lenni, már az így is nagyon szép számú nézőközönség tovább fog gyarapodni, és nyilván ez összefügg azzal, majd, hogy eredményesebbek szeretnénk lenni. Jövőre a dobogó a cél, mindent megtesszük azt, hogy ez meglegyen, és akkor utána még több szurkoló fog jönni.
1: Figyelemmel követjük természetesen az RNC Frox futcálcsapatát, és nagyon szépen köszönöm, hogy játékos edzőként ellátogattál hozzánk, és beszélhettünk itt a kecskeméti kötődésről, beszélhettünk a csapatról, a szezonról, és a jövőről is, az utolsó mérkőzéshez pedig, amely pünköst hétfőn lesz, majd sok sikert kívánok.
0: Köszönjük szépen.
1: Kovács Józsefet hallottátok, tehát az elmúlt percekben ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, a Mozaikkal holnap ugyanitt, ugyanekkor ismét jelentkezem majd, tartsatok velünk akkor is, illetve a folytatásban is, hogyha tehetitek, én Vízzalán egészen 17 óráig itt maradok veletek, rádiózzunk együtt.
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok, továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten, készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok. Emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertárépületek korszerűsítését is támogatják. A döntést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjaiból álló bizottság hozta meg. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten, a kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baon.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. Több közülük bútorozott, klímás vagy erkélyes. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető, és akad olyan hirdetés is, ahol házi állattartását is engedélyezik. A legolcsóbb fotó nélküli hirdetések 100 és 115 ezer forint közötti áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
9: A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel.
8: Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Bács-Kiskunvár megyében is sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk. Melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
7: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gól.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Én Vízi Zalán vagyok, és tudjátok, hogy hol fognak még igazi mai slágerek menni, amikre igazán jót bulizhattok? A második Kecskeméti Summer Fesztiválon július 30-ától augusztus 1-jéig. Azaria, Dash, Majka, Kowalski, meg a Vega, Valmar, és lehetne még sorolni, hogy kik lesznek itt. Két színpad, több mint 40 fellépő, és akár ti is ott lehettek, hogyha jól figyeltek. Ha megtaláljátok a hamarosan felcsendülő óra nyári slágerét, és írtok nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnétek, esélyetek nyílik páros belépőt nyerni a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. Játékra és bulira fel! Most viszont egy igazi mai slágerrel megyünk tovább, ha bár nem ez az óra slágere, de akár az is lehetett volna. Kygo és a One Republic közöse, ez már a Chasing Paradise, itt a Rádió Egongon.

0: Ez volt Shawn Mendes és a Treat You Better itt a Rádió 1 gongon, és vajon mi lesz a következő zene? Na ki tudja? Aki igen, az írjon nekünk.
1: Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020.

Ez volt az óra slágere, amivel belépőt nyerhettek a második Kecskeméti Summer Fesztiválra, és ha már fesztivál és programok, jöjjenek azok a programok, amelyek akár most aktuálisan is érdekesek lehetnek. Ma gyereknapot tartanak például Kadafalván, ingyenes arcfestéssel, népi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal és sportprogramokkal várják a családokat. Meseolvasással, tematikus olvasmány ajánlóval és kreatív alkotó munkával várja ma délután is a Kecskeméti Katona József könyvtár a kisgyermekes családokat. A rózsavirágzásra tekintettel erre a hétvégére kinyitották a Boldogasszony rózsakertet itt Kecskeméten. Ma és holnap 9 és 17 óra között látogatható a kecskeméti rózsakert tehát. Hétfő estig tart a Nyitott Városháza programsorozat szintén a megyeszékhelyen. Ma egész nap a Tintáló Cirkusz különleges bábszínházi előadással készül a kicsiknek és nagyoknak. Délután 5 órakor lesz a babakocsis és kismotoros felvonulás a Kiskörúton. Rendkívül látványos ez a felvonulás minden évben. 18 órakor Vajda Boróka és Nagy Nándor zenés estje kezdődik a Lechner Kávéházban, majd este 9 órakor a Városháza előtti színpadon a Wachowski Symphonic szuperprodukciója lesz látható és hallható, ahol a legnagyobb világslágerek szólalnak meg élőben, szimfonikus köntösbe öltöztetve, új, különleges zenei élményt nyújtva. A programokhoz jó szórakozást kíván a Rádió 1 Gong csapata.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez volt a White Ride itt a Rádió egy gongon. A héten volt az egyik kedvenc italunk a tea nemzetközi napja. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e a teát, írjátok meg nyugodtan. Képzeljétek, világszinten a víz után az emberiség a teát fogyasztja a legnagyobb mennyiségben. Megihletett ez engem, hogy a tea nemzetközi napját ünnepeltük, és összeszedtem néhány érdekességet ezzel kapcsolatban. Például, hogy a legismertebb legenda szerint a teát időszámításunk előtt 2737-ben fedezte fel a kínai Sheng Nong császár. Éppen vizet forralt, amikor néhány tea levél belehullott az edényébe. Az ital illata és íze annyira megtetszett neki, hogy megszületett a tea ivás hagyománya. Világszerte több mint 35 országban termesztenek teát, és a feldolgozása több mint 13 millió ember megélhetését biztosítja, különösen Ázsiában és Afrikában. És még egy érdekesség, a jeges teát nagyon-nagyon sokáig nem is ismerték, évszázadokon keresztül nem is létezett ez, ilyen szempontból a köztudatban, ám egy 1904-es amerikai világkiállítás mindent megváltoztatott, rekkenő forróság volt akkor, és senki sem akart forró és meleg teát inni, és az egyik árus szemfüles volt, és lehűtötte a teáját jéggel, és ezzel hatalmas sikert aratott, természetesen mindenkinek jól jött a forró italnak a jeges változata. Ha van kedvetek meginni egy jó jeges teát, erre az idő most tökéletesen alkalmas, illetve üzenjetek nekünk, hogyha nyerni szeretnétek, mert játékunk folyamatosan zajlik a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. Nyerhettek, ugye ehhez az óraslágerét kellett megtalálnotok. A számok 0629-414-020. Erre várom az üzeneteket, illetve ha bármi rendkívülit láttok az utakon, azt is írjátok meg nekünk. Most pedig megyünk tovább Dua Lipával és a Physical-lel itt a Rádió 1.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetők nekem, kisugárzásaim.
2: Jó hallgatni benneteket.
0: Rádió 1 gong.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásaink.
2: Jó hallgatni benneteket.
0: Rádió Egy gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Már is csörgetjük az óra szerencsés hallgatóját.
1: Szia, Edith vagyok.
0: Szia, Edith! Írtál nekünk, hogy nyerni szeretnél.
1: Igen, nagyon.
0: Na tudod-e, hogy mi volt az óra slágere?
1: Teddy Swims-től a Tudor.
0: Így van, szereted ezt a dalt?
1: Igen.
0: Hát annál is inkább, mert lehet, hogy ezzel fogsz nyerni. Tudod-e, hogy mit?
1: Igen, a második Kecskeméti Summerfest-re.
0: Igen, felépett. Erre a Summer Fesztiválra. Hát olyan nagy nevek jönnek ide, mint Azaria, Dash, Majka, Curtis Valmar, Kowalski meg a Vega, lehetne itt sorolni két színpad, 40 fellépő, vagy több mint 40 fellépő. Ki a kedvenced egyébként ebből a line-upból?
1: Hú, hát ebben a sorrendben körülbelül.
0: Akkor imádod a magyar dalokat?
1: Igen, nagyon.
0: Melyik a kedvenc fesztiválod egyébként?
1: Hát voltam tavaly a Kecskeméti Feszten, az is nagyon jó volt.
0: Na, akkor megismételjük, remélem. Sőt, hát talán emeltek is a téten. Szurkolok neked, hogy idén is ott lehess általunk, és a következő órában lesz majd a nyeremény sorsolás, úgyhogy tarts velünk a folytatásban.
1: Rendben.
0: Is.
1: Várom.
0: A következő órában tehát kiderül, hogy ki nyer a második Kecskeméti Summer Fesztiválra páros belépőt, és ezt a következő órát Kamráddal és a Be Mine-nal indítjuk itt a Rádió 1 Gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
5: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
6: Deja Vu Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
8: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten, 40 ezer virág teszi színesebbé a várost idén-nyáron. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó faápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani, a környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a városüzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új színpompás virágok kerülnek a belvárosban, és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a híres.hu. A fejlesztések célja, hogy hosszú távon is megfelelő férőhelyeket biztosítsanak a családok számára. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek fűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
8: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban Bács-Kiskun vármegyében a meteorológusok jelzése szerint milyen idő várható. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége Bács-Kiskun vármegyében is, sok napsütésre számíthatunk egész hétvégén. Magas lesz az UV-sugárzás is, figyeljünk erre. 28-30 fokot is mérhetünk, estére pedig csak 14 fokig hűlhet le a levegő, csapadéktól nem kell tartanunk, melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Továbbra is a Rádió egy gongot hallgatjátok, nagyon jó helyen vagytok, én Vízi Zalán vagyok, és ezt az órát még együtt tölthetjük, és ebben az órában valaki nagyon szerencsés lesz, ugyanis kiderül, hogy kit küldhetünk el másodmagával a második Kecskeméti Summer Fesztiválra, ugyanis a legnagyobb kecskeméti bulira, amely július 30-a és augusztus 1-e között lesz, páros belépőt sorsolunk ki. Aki egész nap velünk játszott, most dörzsölheti a tenyerét, aki viszont csak most kapcsolódik be, és most hall erről először, ne csüggedjen, hiszen holnap is tartogattunk páros jegyeket. Többek között az Azariát, Dest, Majkát, Körtiszt és Valmart is felvonultató Kecskeméti Fesztiválra. És ha már fesztivál és buli, most jöjjön Regál Lili, aki igencsak ott szokott lenni a fesztiválok és a bulik középpontjában.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Enrique Iglesiast és Sean Paul-t hallhattuk az elmúlt percekben, és egy hatalmas világsztárral megyünk tovább. A koszovói albán származású, de Londonban született angol énekesnővel, Dua Lipával, aki tegnap robbantott az interneten, hiszen feltöltötte a legnagyobb videó megosztóra a mexikói turnéjáról az egyik koncertjének a kisfilmjét. Nem is olyan kisfilm ez, hiszen több mint 2 óráig tartott az a koncert, amelynek minden egyes pillanatát filmre vették, és hát azért mondom, hogy robbantott, mert még egy nap sem telt el a feltöltés óta, de már több mint 1 millióan néztek bele abba a buliba. Hát reméljük, hogy most itt is bulizhatunk vele. Jön Dua Lipától, tehát a Break My Heart itt a Rádió Egy Gangon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Holnap a szél kissé mérséklődni fog, így a felmelegedés intenzívebb lehet. Közel leszünk a 30 fokos napi maximumhoz. Esőre nem kell számítani, tehát olyan csodálatos időre van kilátás, mint amilyen a mai nap volt. Ami a jövő hét elejét illeti, folytatódik a többnyire napos és csapadékmentes idő, bár hétfő délután van némi esély nedvesebb légtömeg érkezésére, amely egy-egy futózáport, esetleg zivatart eredményezhet Kecskemét térségében. Az viszont biztos, hogy a főszerep jövő héten is inkább a napsütésé lesz, mint sem a hosszantartó esőzésé. Ez lesz tehát holnap és a jövő héten, ami pedig most lesz és most van, az Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: David Guetta és a OneRepublic közöse után az autósok és főleg az M5-ös autópályán közlekedők figyelmére lenne szükségem. A Strádán a mai napon a Budapest felé vezető oldalon több szakaszon végeznek üzemeltetési feladatokat. A kecskeméti szakaszon hídjavítást végeznek például a 89-es és a 87-es kilométer között, valamint a 83-as kilométertől a 81-es kilométerig a belső sáv lezárásra került. És szintén az M5-ös autópályán Szeged felé, Kecskemét térségében a 80-as és a 82-es kilométer között végeznek hídjavítást, aminek következtében szintén lezárásra került a belső sáv.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ennyit tudunk tehát az utakról, de ha bármi rendkívülit látok, azt azonnal írjátok meg nekünk a 0629-414-020-ra SMS-ben vagy Viberen. Ami viszont nem rendkívüli, az az, hogy jön Taylor Swift, egy hatalmas kedvencer, az I Knew You Were Trouble című számával itt a Rádió Egy Gangon.

0: Ezek nem egyszerűen csak jó zenék. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: hívjuk a nap legszerencsésebb hallgatóját. Reméljük, hogy felveszi a telefont.
1: Szia, Dani Kicsi vagyok.
0: Szia, én pedig Vízi Zalán vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Tudod-e, hogy miért hívtalak?
1: Hát, bízom benne.
0: Jól teszed, ha bízol benne. Hiszen képzeld el, hogy téged húztunk ki a kalapból, és te nyerted meg a második kecskeméti Summerfestre a páros belépőt. Mit szólsz hozzá?
1: Aztán minden is, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Hatalmas nevek jönnek ide Kecskemétre erre a fesztiválra. Szeretsz bulizni?
1: Nagyon, igen.
0: Van-e kedvenced egyébként, akár az itt fellépők közül, akár úgy ámblokk a zenei világban? Kit szeretsz a legjobban? Kire bulizol a legjobbat?
1: Kimondottam, hogy kedvencem, igazából látom, hogy nagyon sok
0: Mindegyik közel áll hozzád. Kicsit elment a hang, de narrálom a hallgatóknak, azt mondtad, hogy mindegyik közel áll hozzád, aki itt lesz, és nagyon-nagyon jó fellépők jönnek. Ez így van, úgyhogy még egyszer szívből gratulálok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Kitti, tehát kezet foghat a Fortunával, ő nyert, és ő mehet majd a második kecskeméti Summerfestre bulizni. Én holnap 14 és 15 óra között visszatérek a Mozaik című magazin műsorunkkal, mára viszont ennyi voltam, a folytatásban is hallgassatok minket, hogyha tehetitek, a Rádió egy gongon csak igazi mai slágerek szólnak, mint például Valmar és a Színvak. Ha már kecskeméti Summer Festival, a Valmarral is találkozhatunk itt. Ennek örömére tehát jöjjenek Marics Petiék. Én velük búcsúzom, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok! Csak

0: miért a Rádió egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió egy gong.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új stílus a nyárra, térj be a Kickhez már ma! Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
1: Rádió
17: indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
18: Annyit helyesbítenék csak, hogy Cookie mixével,

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Before Party Show Cookie Mix-ével egészen 6 óráig, rengeteg az üzenet. Sziasztok, a grill kész, a fröccs kiöntve, a Mix Max hangerőn, bírom ezt a hosszú hétvégét, nincs aláírva, de adom ezt, és hát nálunk is mondanám, hogy ez van, de se grill, se fröccs itt a stúdióban, de a Mix Max hangerőn. Sziasztok, nagyon rendben van a mix, mi a Balcsin vagyunk ma, holnap 4 körül indulunk Pestre a bulitokra, már nagyon várjuk, ez pedig Dalitól jött. Azt jól teszitek, bár lehet, hogy egy picit 4 előtt érdemes elindulni, mert 5-kor már kezdünk, méghozzá azzal a Kukival, aki ma igazoltan van távol, holnap ugyanis ő nyitja a Rádió 1 születésnapi fesztivál kapuit. A mixében viszont már is jön az az előadó, akit Magyarországon sokan Bob Sinclairnek mondanak, pedig ő Bob Sinclair.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Before Party Show egészen 6 óráig, 6-tól viszont jön az élő kívánság műsor, amiben várom a kéréseket 0620-311-111. Kuki ugye ma nincs, mixet viszont készített, holnap viszont lesz 17.30-ig a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán. Pont kb. Ilyenkor lesz a váltás, mert hogy utána Lotfi Beggy érkezik, majd a diszkósít, és fél hét előtt egy picivel már Accent és Tóth Abigail a színpadon. Egy olyan este lesz holnap, amikor az összes Rádió 1 DJ egy este egy helyszínen ott lesz. Ez tulajdonképpen egyetlen egy alkalommal van minden évben. Hát már csak ezért is nagy lesz. Hát emellett pedig ugye ne felejtsük el a világsztárokat. Samfeld, a Swiss Disco és Cyril is érkezik. Ők is velünk buliznak majd holnap délután 5 órától. A bulit egyébként minden Rádió 1-es frekvencián közvetítjük, de azért az ott lesz az igazi. Na, most viszont folytassuk a mixet, méghozzá egy elképesztően jó aktuális kedvenccel. Bibi Rexha ugyanis egy Faithless dal dolgozott fel, és szerintem hibátlan lett. Ez az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en Cookie Mixében, a Before Party Showban.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap ilyenkor már a diszkós itt készülődik, hogy leváltsa Lotfi Begit a rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán. Én viszont most készülök, méghozzá a kívánság műsorra. 0620 311 111 a számunk. Pár percen belül indítom a két órás élő kívánság műsort. Az már biztos, hogy elsőként Loé és a Get Lucky érkezik. De mi legyen a többi? Na ezt kell most nekem elmondani. Telefonon, Viberen vagy SMS-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként.

0: rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már a két órás élő kívánságműsor. Kellemes délutánt, és hát szinte mondhatom, hogy jó nyarat. Még addig van egy hét, de az időjárásban már abszolút itt van a mikrofonnál Király Tamás. A vonalban pedig Zsoca, ő kéri az első dalt, éppen úton van. Szia, mit tehetek érted?
1: Szervusz, üdvözöllek, egy számot szeretnék küldeni.
0: Szervusz, üdvözöllek! Méghozzá egy milyen jó számot szeretnél küldeni a holnapi egyik sztár fellépő párosunk, Tóth Abigail és Accent, és a Sugar Daddy. Erre szerinted nagyot fogunk bulizni holnap?
1: Biztos vagyok benne!
0: Hát annál is inkább, hogy az előbb még adások kívül megbeszéltük, hogy te is ott leszel a születésnapi fesztiválon, akkor erre hangolódunk most közösen. Köszi, hogy itt vagy velünk! Ciao.
1: Ciao.
0: És az már csak hava tortán, hogy holnap szinte pont ilyenkor fog elhangozni ez a dal, fél hét előtt egy picivel a színpadon, Accent és Tóth Abigail holnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az M1-esen nagyon nem jó a helyzet, a terelések miatt eleve nagy a dugó, meg a nagy forgalom miatt, viszont többen írták, többek között Kata is, hogy baleset is van. Sziasztok! Budapest felé az M1-esen nagy, több kilométeres terelés, közepén 5 autó karambolozott a baloldali terelcsában, vigyázzon mindenki magára. Köszönjük, Kata, az infót, én még annyival egészíteném ki, hogy ez Bicskénél a 36-os kilométernél van. Jó utat, vigyázzunk! Közben pedig türelmesen várakozik Pali a vonalban Sopronból. Szia!
1: Hello, egy számot szeretnék kérni.
0: Eddig jók vagyunk, mi legyen az?
1: Egy Sirántól szeretném az Azizamot kérni.
0: Hát így meg különösen jók vagyunk, óriási kedvenc. Már indítom is a rádió egyen. Köszi, hogy csörögtél. Ciao.

0: percen belül az élő kívánság műsorban, holnap ilyenkor, 6:30 pedig a színpadunkon Accent és Tóth Abigail, a backstage-ben már ott lesz DJ Metzger Viki, mert ő az, aki majd váltja őket. Nagyot bulizunk holnap, most meg mindjárt hozom Lady Gagát. Köszi, hogy csörögtél, szia!
1: Szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy az élő kívánság műsor száma 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Jobbot kívánok. Hirdetést szeretnék föltenni.
1: Na tessék, miben segíthetünk? Figyelek.
2: Kiskunfélyházán szeretnék kanapét szerezni.
1: Mármint, hogy kanapét.
2: Így van.
1: Aha, hát nem pont ilyen hirdetések szoktak pörögni nálunk, de figyelj, én segítek, ahol tudok. Mondd, milyen kanapét szeretnétek?
2: Hát, akármilyet. Azért jó állapotban legyen, és nem drágán.
1: Aha, jó, tehát akinek van Kiskunfélyházán eladó kanapéja jó állapotban, nem drágán, azok hívhatnak titeket.
2: Így van.
1: Vagy hívjanak minket, és akkor összekötünk, jó?
2: Így van, köszönöm szépen.
1: Mindenbe segítünk. És figyelj, ha már egy kívánságműsort hívtál, esetleg egy dal kérés érdekel?
2: Egy dal? Persze.
1: Na, csapjunk bele.
2: Legyen Ray.
1: Legyen. Hát remélem, ilyen könnyű lesz kanapét is szerezni neked, még a neved áruld el.
2: Kovács Koppány, jöjjök.
1: Koppány. Kiskunfélyházán kanapé, valakinek van eladó, csörögjön. Ciao.
2: Ciao.
1: Úgy is mondhatnám, hogy Where is my kanapé, Koppánynak és Where is my husband, ugyancsak Koppánynak, Raytől az igazi mai sláger, itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a rádió.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a rádió egyet reggeltől.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki a kiskunfélegyházi kanapé sztori miatt aggódik, ezzel már egy jelentkező van, de hogyha valaki ajánlana, vagy eladna kanapét, akkor csörögjön. Itt van velünk Katalin is, szia, én Kata vagyok Veszprém Balsányból, a kislányomnak Fruzsirának szeretnék kérni egy igazi mai slágert Kámrától a Be Mine-ot, éppen partiznak a barátnőjével, és küldeném Fruzsinak, Lillának és Ákosnak. A következő zenei órát ezzel indítom. Ez lesz az első dal a kívánság műsor második órájából, a többit viszont tessék eldönteni 0620-311-111. Most pedig mutatom, hogy Balázsék kedden mivel készülnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
6: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
7: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat.
6: Igen?
7: És akkor csinálnánk ilyen before after.
6: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
7: Vaj, te vagy az! Ilyen lény.
8: Most kötő voltam, majd nem.
6: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
9: Nyomokban varázs tartalmaz.
6: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
7: Vali,
6: anyag.
7: Vali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
6: Sírsz vagy nevetsz, Vali?
9: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
6: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
7: Nyilván Hollywood. Nézem hogy... néha Nicole Kidman. Mostanában?
6: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
9: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
6: Hát nézzek itt az arcát.
8: Császár zsemlével töltötték föl neki.
7: Mennyi 60 éves körülbelül?
6: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
7: Most is egy kívánatos
9: hát
7: jó
9: 72-nél egy perccel nem lesz
6: öregem. Igen, 83 napja, semmivel nem tudom.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy születésnapi fesztivál már csak 22 óra is indul, most viszont a kívánság műsor második óráját kezdjük. A számunk 06-23-111-111. Hello, én Király Tamás vagyok. Téged hogy hívnak? Honnan csörögtél?
1: Hello, szia, Fenya vagy Püspökörányból.
0: Szia!
1: Holnap megyünk erre a születésnapi bulira párommal.
0: Na, ennek örülök, és holnap nem lesz akkora szél nálunk, mint amekkora most nálad van. Kit vársz a legjobban?
1: Kukit és Szemfeldet.
0: Na, akkor annyit csúgok neked, hogy Kuki 5 órakor kezd a lemezjátszók mögött, Szemfeld pedig 7-kor. Na de, holnap bulizunk, most viszont nézzük, hogy mivel folytassuk, mit szeretnél kérni.
1: Hezbollyt szeretném kérni.
0: Már indítom is, köszi, hogy csörögtél, holnap pedig várunk. Szia!
1: Hello.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rengeteg az üzenet, sziasztok! Mi már a holnapi születésnapi fesztiválra alapozunk. Jön velünk Niki barátnőm, aki halka jegyzem meg, pont úgy néz ki, mint Dua Lipa, és pasit keres. Ho-ho-ho-ho-ho. Mi most a Turn-A-Light Off-ra bulizzuk a legnagyobbakat, ha lehet, akkor ezt pörgess le. Köszi, Deliszta jött ez az üzenet. Hát holnap várunk titeket, holnap ilyenkor egyébként pont Sam Feldmixire fogunk óriásit bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Most megnézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, szia, Felkó vagyok.
0: Szia.
1: Szeretnék kérni egy számot Fanninak, a lányomnak, ha most töltötte be a 20-at, valami jó ütőset.
0: Hát először is akkor sok boldogságot neki, másfelől pedig az előbb kérték Kétót, az jó lesz nektek is?
1: Jó.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legkülönfélébb üzenetek, jönnek 06 23 111 111. Sziasztok, én a rajzművészeknek kérnék egy zenét. Oké. Sziasztok, holnapra nagy bulizást mindenkinek, ott leszünk mi is, addig viszont pihenést kép, hallgatunk titeket most a jacuzziból. Fú, de nagy világ van. Kérnék a csapatnak egy pörgős slágert Ray Daltontól, grillezéshez, unózáshoz. Lilla, Flávi, Attila és Imi. Intézem és nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Zoli vagyok, és a Ray Daltot szeretném kérni.
0: Honnan csörögtél?
1: Miskolcról, itt vagyok kint a telken, a rokonjaimmal, unokatesókkal, nagymamámmal.
0: De akkor jól gondolom, nem dolgoztok, bulisztok.
1: Nem, igen, sütögetünk, itt bulizunk.
0: Az, de rendben van. Hát akkor emellé itt az igazi mai sláger, Ray Dalton és a Blood Running. Itt a Rádió egy élő kívánság műsorában.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, még van egy pici idő az élő kívánság műsorból, és rengeteg az üzenet. Sziasztok, én Tibi vagyok. Szeretnék üzenni Katinak, online ismertük meg egymást, most hétvégén lett volna az első találkozásunk, de dolgoznia kellett, kitartást szeretnék neki kívánni, és nagyon várom, hogy találkozunk. De cuki ez, szurkolok nektek. Remélem, hogy jól alakul majd. Sziasztok, szeretnék kérni egy igazi mai slágert Miles Smith-től, és a családomnak szeretném küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Na hát akkor ezzel folytatjuk most. Holnap pedig délután 5 órától startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Ezekben a percekben egyébként majd Jomina lesz a színpadon, aztán még a Swish Disco, Regán Lili és Cyril is a nagy színpadon, de az összes Rádió 1 DJ ott lesz egy este, holnap. A Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és persze, hogy az a diszkósit is, akik 8 órától érkeznek, 9-től pedig startom ma is a World is My Radio Show, holnap pedig találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Király Tamást hallottátok, további szép napot, vagy most már kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Gergely.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
4: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat.
3: Igen?
4: És akkor csinálnánk ilyen before after.
3: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
4: Vaj, te vagy az. Egy ilyen légy.
5: Most mosolyogsz, majd nem.
3: Ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
6: Nyomokban varázs tartalmaz.
3: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
4: Bali,
3: anyag.
4: Vidámban vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
3: Sírsz vagy nevetsz, Vali?
6: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
3: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
4: Én a Nicole Kidman-t is nézem néha, Nicole Kidman. Mostanában?
3: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
6: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
3: Hát nézzek itt az arcát.
5: Császár zsemlével töltötték föl neki.
4: Mennyi, 60 éves körülbelül?
3: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
4: Most is egy kívánatos
6: jó. Hát 72-nél egy perccel nem lesz öregem.
3: Igen, 83 napja, semmivel nem tudom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédés, a rádió egyen csak igazi mai sláger, megy még mindig Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
9: Mondjuk tegnap ott volt Túrkevén, és köszönjük Túrkevének és környékének mindenki, aki ellátogatott a fesztiválra. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és megyünk előre. A mai nap kérünk szépen Vonyarc, Vashegyen van a sor, bár én félig meddig itt vagyok, meg nem vagyok, mert hogy este 8 és 10 óra között egyébként már játszom Balatonfűzfön.
8: És azt se tessék elfelejteni, hogy holnap pedig, ugyebár itt a fővárosban, a Budapest Parkban Rádió 1-es fesztivál, és tök biztos, hogy az a zene, amivel most mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk, fel fog csendülni a Parkban. Egy Sheeran lemezével indul a ma esti diszkosít rádió show, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger meg.

0: Most BPM tartalmú Adrian színnölő diszkocsit a Rádió 1-en. Itt van Hambaj, PG, ő mixel, én pedig DJ Junior vagyok. A bárja már tegnap beugrott bulizni, de a rádióba hát ide nem jött be. Minden esetre együtt majd találkozunk ma este, hiszen hárman fogunk játszani. Érkezünk majd Vonyarc Vashegyre, itt még soha nem volt diszkocsit Legends, de egészen korán kezdünk, és hajnali fél háromig fogunk játszani. Állítólag itt eddig szokott menni a buli, úgyhogy várunk mindenkit a Balaton partján ma este diszkocsit Legends-el.
1: Most egy olyan dallal megyünk tovább, amelyet tegnap este játszottam Turkevén. Ma este fogok játszani majd Dusnokon, ahol 21 óra 30-kor kezdek, tehát villámgyorsan távozom majd a rádióból, és utána majd Vonyarc Vashegyen is, illetve holnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján is. Jön egy saját, amelyet Roberto Vin és jó magam, Hambaj Pidzsi készítettünk. Ez még mindig a diszkocsit Rédos,

0: Itt is olyan már 20 éve diszkosi trédiósó, és ebben az esztendőben egyébként jó belehúztunk, szintén nagyon-nagyon sok rendezvényünk lesz. Nagyon sok fesztiválon ott leszünk egyébként, nagyon sok olyan programon, ami különleges, és klubokba is látogatunk, és magánrendezvényeket is csinálunk, sőt, céges bulikat is, mert hogy arra is lehet minket rendelni, úgyhogy ha valaki szeretne diszkosítani egy jó céges bulira vagy magánrendezvényre, nyugodtan forduljon bármelyikünkhöz.
1: Sőt, mi több, ebben a hónapban ugyebár rekord hónapunk van, 5 darab diszkosit aktivizáció, az utolsó május 31-én vasárnap Pátyon lesz, ahol a világbajnok második helyezett Balázs Attila által elkészített kreált diszkosi pizzát lehet megkóstolni. Az első 150 vendég, aki érkezik, kap egy ajándékszelet pizzát ebből a diszkosi pizzából. Most pedig megyünk tovább, és megint egy saját, a háttérben a Nai Roberto Win és jó magam Hambai PG. Jön most a

0: Rádió egy csak igaz, ma is Slágermegy diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel.
1: Hétfőn itt volt a világbajnoki második pizzakész, ő már nem először egyébként a diszkosít történetében, hiszen egyszer már hozott nagyon finom pizzákat. Én emlékszem a Stranger Things-esen milyen jó volt akkoriban, és most is nagyon jó volt hétfőn, amiket hozott, de diszkosít pizza lesz, ugye, és Hambai PG beszélt már az előbb erről, május 31-én vasárnap, délután 3-kor kezdünk. Egyébként ez egy meet and greet and eat lesz, bármit is jelentsen, tehát annyit nem, hogy találkozhatok velünk, ugye közönség találkozó is lesz, sőt, zenélni is fogunk, kérem szépen, mert hogy nem csak kaja lesz, az első 150 vendég kap egy pizza szeletet, diszkosít pizza szeletet ajándékba, hanem velünk is bulizhattok a pizza mellett, és én úgy hallottam, hogy lesznek olyan színes olasz italok, amiben vidámság van, úgyhogy én készülök, valószínűleg vezetni nem fogok.
0: Egy biztos, hogy ezen a pizzázós vasárnapon közönség találkozón is fel fog csendülni a diszkosít vadonatújdala, amit egészen pontosan a Rádé születésnapi fesztiválján fogunk bemutatni a nagy közönségnek, és hát most ugye már ezt nem tudom lejátszani, mert holnap fogjuk bemutatni, de jön egy diszkosít dal, méghozzá a Hardcore Vibes, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a diszkosít Radio Show-ban.

0: Eszter megy, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai BG-vel, ugyebár a előző megszólalások után mindig egy saját dal jött, és a következő is az lesz méghozzá egy olyan, amely a Dukai Reginával készítettem, erre már most tessék figyelni, a vadonatúj verzió érkezik majd belőle.
1: Én meg annyit akartam mondani, hogy minden DJ Junioros elérhető egyébként a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Huna, ahogy tetszik, kövessétek be, ott vannak remixek, saját felvételek, és egyébként ott megtalálható minden olyan mix is, régiek, újak, amelyet az elmúlt időszakban készítettem el, úgyhogy menjetek föl, valamint a 2026-os DJ Junior remixek a Facebook oldalamon, a rajongóin a DJ Junioroson megtaláltok, onnan le is tudjátok szedni.
0: Most pedig jön a Dream of My Life, amelyet biztos, hogy le fogok játszani ma este 21 óra 30 után, Dusnokon, ahol kezdek és onnan megyek, ugye majd át Bonyarszashegyre, és ez még mindig a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely benne a Diszkos Stúdió Show.

0: egészen este 9-ig, már 20 évesek vagyunk, és hát kérem szépen, volt már sok minden az életünkben, de diszkosi pizza még nem volt, és ez azért is különleges, mert igazi komoly feladat elé állítottuk a világbajnoki második helyezett Balázs Attila pizza készítőt, mert hogy kérem szépen, különleges feltéteket mondtunk rá, és hát ez sikerült úgy random bemondani, a bárány az rántott hús mondott, a hambai PJ, ha jól emlékszem, akkor milyen
1: gombát?
0: Szarvasgombát. Én meg van az a színes ital, amit nagyon szeretek, ilyen fekete színű, és ezt tudom inni bármilyen mennyiségben, és abból valami zselés speciális verziót rak rá, alkoholmentesen természetesen, ha jól tudom. És hát ehhez köríti az, hogy fekete arany, a diszkosi klasszikus színei, szóval fantasztikus lesz a diszkosi pizza, és ha szeretnéd kipróbálni, akkor készülj, érkezünk Pátyra május 31-én délután 3-tól Meet and Eat and Greet, tehát még zenélni is fogunk nektek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior.
1: Most egy olyan dalal megyünk tovább egyébként, amit az általam nagyon nagy becsült Hugh Girl mondhatni ellopott, vagy nem is tudom, hogy mi erre a pontos szó, egy biztos, hogy körülbelül 2 hónappal ezelőtt napvilágot látott, nagyon-nagyon brutálisan elkezdett terjedni a social médiában, aztán valamelyik nap kitett róla egy videót, állítólag az Ultranét felénekelte neki, egy biztos, hogy a dal az egy teljesen más célra készült és AI készítette, de mostanság már úgy fut, mintha a Hugh Girl vadonatúj dala lenne, imádom, szerettem az első másodperctől kezdve játszom, akkor még a Hugh Girl szerintem azt se tudta, hogy létezik ez a dal, de a világ megette, és így Hugh Girl-el még jobban meg fog jelni, imádom a csávót. Tessék megjegyezni a dal címét, mert szerintem egész nyáron az egész világ erre fog táncolni. Jön az I'm Moving to the Sun, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, megy a Diszkosi Rádió Show-ban.

0: Szerintem óriási lesz a Balaton partján, ráadásul jó idő van ma este, úgyhogy igazán tudunk együtt majd bulizni. 4,5 órán keresztül játszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit. Aztán vasárnap érkezünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ott is lesz a nagy színpadon diszkosít. Nem csak zenélünk, hanem bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt, ráadásul a klippet is. Úgyhogy készítek, utána pedig egy órát játszunk egy külön helyszínen majd diszkosítás klasszikusokat. Én azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, és ma este találkozunk Bonyarszon, és egyen a diszkosít. Diszkosít Legendsen. Szevasztok!
1: Ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, Hambai Pizsi voltam, villámgyorsan beülök az autóba és Fatboy címborámmal elhúzunk Dusnokra, onnan megyek ugye Bonyarszashegyre, a többit pedig már tudjátok, de tudjátok csekkolni egyébként a Hambai Pizsi fanklub Facebook oldalon, ezzel is búcsúznék ma estére, tessék csekkolni, és persze a TikTok csatornámat is. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, ami most jön a következő 4 órában, az a holnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál hivatalos warm-upja, elsőként a Loving Arms-szal, vagyis Kabai Andrissal, az egyik külföldi fellépővel szemfeltel indulunk. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát én nem tudom neked szavakba önteni, hogy mennyire várom már ezt a holnapi napot, de szerintem ezen nagyon sokan vagyunk így. Nagyon sok ismerős jön fel vidéki városokból is. Ez olyan, mint egy nagy családi találkozás, és mindenki a Rádió 1 égisze alá tartozik. Ez a Rádió 1 család, mondjuk így. Na de, zenéljünk egy picit. Heart Like Mine, ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ilyen zenékre fogunk bulizni holnap délután 5-től a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Találkozunk a Budapest Parkban, isteni lesz az idő, 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítést. Na Andris, milyen lesz holnap a Loving Arms set?
1: Megmondom neked, Geri, őszintén, hogy még nem találtam ki. Még most fogok zenézni, most fogok újdonságokat vadászni. És nagyon érdekes mindig a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Hasonló stílusban fogunk egész nyáron zenéket játszani, és külön dicséret mindig ilyenkor a Rádió 1 hallgatóknak, mert valami eszméletlen jó az az energia, amit szoktatok ilyenkor felénk, DJ-k felé adni, úgyhogy én már őrültem várom, hogy már készüljek is erre, valamint, hogy ott álljak a DJ-pultban, már el is képzeltem magamnak többször, de egy biztos szerintem a következő zenét nagyon sokan kéritek mostanában tőlem bulikban is, ez nem más, mint Alex Kenji és a Bamboo Lee. Ezt szerintem holnap lejátszom, úgyhogy ezzel fogjuk majd ünnepelni holnap a Rádió 1 születésnapját a Budapest Parkban, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

World is Mine Radio Show.

0: mint a most érkező.
1: A TikToknak köszönhetően rengeteg gigas sláger születik, és ilyen a következő is, ami nem mellesleg nem egy újdonság. Ugye már Lady Gaga-nak is volt már ilyen szuper újdonsága, amit korábban megszületett, de még csak most kedveltük meg, és Katónak is ilyen ez a Turn the Lights Off című zenéje. Felrobbantotta a TikTokot, rengeteg kontent született rá, na és persze itt is imádjuk a Rádió Egyen, imádjuk a bulikban is, és biztos vagyok benne, hogy a rádió egy születésnapján is imádni fogjuk, úgyhogy ezzel rabogunk tovább itt a Rádió Egyen, a Where Is My Radio Show-ban.

0: hazamenni.
1: Ebben biztos vagyok, sőt, abban is biztos vagyok, hogy sokatokkal majd csak úgy kell felsöpörni majd záráskor a táncteret, hiszen nagyon sokáig szoktatok maradni, hogy az előző évekre gondolok. A következő dal pedig, hogyha azt valaki lejátsza, az nagyon hidegrázós. Egyszerűen meg lehet rá őrülni, lehet rá száldosni, és nagyon sok mindent bele lehet látni. Többek között azt is, hogy nem akarunk hazamenni. Így leszünk majd a holnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Következik tehát akkor Medúza, Don't Wanna Go Home, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Kocintunk, remélem, egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, hétet.
1: De kiszámolja.
0: Ennyi. Szép még szóval. Köszi, Andris.
1: Köszi, Geri. Sziasztok.
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: This Mine Radio Show Newvika lemezjátszói mögött, és most két vadi új Newvik dal között vagyunk éppen.
1: Úgy, ahogy mondom, mind a kettő 2026-os, tehát vadi új felvételről beszélünk, a Let Me In szólt alattunk, és amiben érkezünk, az pedig még masterelés alatt van, picit még piszkálgatjuk, de érkezik hamarosan a Mangótól is, addig pedig itt exkluzív a Rádió 1-en.

0: Most nyúvik a lemezjátszói mögött. Mivel folytatjuk, nyúvik?
1: Egy igazi őrület, mondhatném már valamikor évelején mondtam, hogy én nagyon-nagyon kedvelem ezt a felvételt, sőt az előadóját is. Igazából ő talán house zenében van otthon, viszont egy olyan igazi mai slágert csinált, amit szerintem kötött.

0: 60 percben Newvikkal hangolódtunk a holnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó nagy pörgés van ezen a hétvégén.
1: A hétvégén lesz pörgés bőven, a legfontosabb ugye a Rádió 1 szülinapi fesztiválja a Budapest Parkban, ahol várunk mindenkit természetesen nagyon nagy szeretettel, de előtt azért megelőzés Salgótarján nálam, illetve a Budapesten, a budapesti rezidenciámban fog, és majd még Jászberényben fellépni. Úgyhogy jövő héten pedig találkozunk, holnap pedig bulizunk a parkban, gyert!
0: Így van, start és élő közvetítés délután 5-től, nálunk pedig mindjárt jön Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri, remélem már nagyon várjátok, mert mi nagyon ott leszünk a Budapest Parkba a Rádió Egy születésnapján. Ez az igazi mai sláger is ott lesz a playlistekben. Ez nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, a Burn Is Merry.

0: A Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este. Holnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, isteni lesz az idő. 28-29 fokot mutatnak majd a hőmérők, amikor délután 5-kor megnyitjuk az eseményt. Érdemes minél korábban érkezni. Antónióval hangolódunk a holnapra. A jelszó gányolás.
1: Készítettem Alex Kenji bambuléjából egy sajátos verziót, amit most előszeretettel pörgetek nektek itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem jól telik a szombat estétek. Már is megyünk tovább méghozzá Alex Kenjivel itt a World is Mine Radio Show-ban. We'll be right back.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Nine Radio Show szombat este Antonio elemezjátszói mögött, és hát igazi, nyári, naplemente hangulata van ennek a következő zenének.
1: Imádom az ilyen klubzenét, imádom ezt a dalt is. Igazi arany napok, ahogy le van írva, a Golden Days és Mikvis itt a World is Nine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: Bird is Mine rádiósót hallgatjátok a rádió egyen. Antonio a lemezjátszói mögött még néhány percig. Te hová mész innen?
1: Innen Bátony terenyére megyek, utána pedig Bogácsra, úgyhogy velem bulizhattok szombat este is, nem csak itt a rádióban, hanem rádión kívül is. Jövő héten pedig találkozunk itt a Bird is Mine rádiósóban. De ne felejtjétek, ha szeretnétek bulizni a hétvégén a Rádió 1-es DJ-kkel, akkor a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapján megtehetitek. Várunk titeket. Sziasztok! Szia Geri! Jó hétvégét mindenkinek! Sziasztok Rádió 1-esek!
0: Ez most Fezzó és a Kids, éjféltől pedig a Guest Mixben a lemezjátszóknál Gabriel Dancer, várjátok meg őt is, Bird is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

éjfél, pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer. A lemezjátszói mögött a következő egy órában indul az ő guest mixe, az élén egy nagyon különleges dallal, amit Metzger Vikivel és Blanche-sal készített közösen. Ez a One Kiss.

what you're doing to me is crazy. I want you to stop, but still.

0: Úgyhogy addig jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: mindenkinek, és hát most kivételesen azt mondom, hogy jó pihenést, mert hogy ma este fogunk hatalmasat bulizni közösen a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és erre rá kell pihenni, 17 órától indulunk, mondok egy csomó infót, csomó részletet, majd most viszont hozom Regán Lilit, aki egyébként 20-40-től zenél majd, ez pedig az a dal, amit néhány napja itt a Rádió 1-en mutatott be, egy szenzációs újdonság, Regán Lili és a Heal Me itt a Rádió 1-en.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig most egy elképesztő feldolgozást hozók, amire, hát legyünk őszinték, van aki azt mondta, hogy hűha, nem annyira jön át, és van aki azt, hogy valami szenzációs, ami viszont tudja, hogy megosztó a dal, és hát a nagy slágerek egyébként általában ilyenek, én egyébként hozzáteszem, nagyon bírom. Szóval, Bibi Rexa jön egy klasszikus Faithless dallal, teljesen újra gondolva, igazi 2026-os verzióban. Ez most Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megköztük pedig a fogyadásban Ray. Aki a múlt héten kétszer megtöltött az O2 arénát, jövő héten pedig a Wembley-t fogja Londonban. Most meg nekünk hozza az igazi mai slágert, ez a Where is my husband?

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy és a nagy meló mellé kell a nagy buli, ez pedig ma 5 órától hozzuk is majd! Rádió 1 születésnapi fesztivál délután 5 órától az összes Rádió 1 DJ-vel és olyan világszárokkal, mint Sam Fett, Switch Disco vagy éppen Cyril. Nagyon bulizunk ma délután 5-től!